0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 6. rész. Azért elhagyva a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, és ne rakosgassuk le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, az Istenben való hitnek, a bemerítkezések tanításának, a kezek rátevésének, a holtak föltámadásának és az örök ítéletnek. És ezt megcselekedjük, ha az Isten megengedi. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítattak már, megízlelve a mennyei ajándékot és részeseivé lettek a Szent Szellemnek, és megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak az erőit, elestek, hogy ismét megújuljanak a megtérésre. Mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek fiát, és meggyalázzák őt. Mert a föld, amely beissza a gyakorta ráhulló esőt, és hasznos füvet terem azoknak, akikért művelik, áldást nyer Istentől, amely pedig tövist és bojtorján terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége megégetés. De ti felőletek, szerelmeseim, ezeknél jobb és üdvösségesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, még ha így szólunk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzen a ti cselekedeteitekről, és a szeretetről, amelyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégig, hogy ne legyetek restek, hanem követői legyetek azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és azt mondta, bizony megáldva megáldalak téged, és megsokasítva megsokasítalak téged. És így békességes tűrő lévén el is nyerte az ígéretet. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengés vége megerősítésül az eskü. Amiért az Isten, kiválóbban meg akarva mutatni az ígéret örököseinek, az ő végzése változhatatlan mi voltát, közbelépett esküvéssel, hogy két változtathatatlan tény által, amelyeket ha megnézünk, akkor látjuk, hogy lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, ami a lelkünknek mint egy bátor és erős horgonya, ami bejebb hatol a kárpitnál, ahová útnyitól bement értünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkizedek rendje szerint.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.
5: Can we do one more rock and roll song for y'all tonight? Hey, now put your hands together, show me you got some rhythm.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt, sziasztok. Ma reggel a Máté evangélium 28-as fejezet 19-es versét olvasom fel. Elmenve azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Jézus a 3,5 évi földi szolgálata alatt több 10 000 ember gyógyított meg. És azt is olvassuk az írásokban, hogy mindenkit meggyógyított, aki ő hozzá oda ment. És mégis 500 embert említ a Biblia, aki az ő tanítványai voltak, és teljesen engedelmes tanítványok, csupán 120-an voltak, akik engedtek és felmentek a felházba. Azok az emberek, akik látták a csodákat, a gyógyulásokat, vagy ők maguk is meggyógyultak, vagy egy csodának a részesei voltak, nem biztos, hogy megváltozott az életük, és ettől a történéstől, ettől a csodától, vagy gyógyulástól még nem lettek tanítványok, és nem változott úgy meg az életük. De ebben a szóban, hogy tanítvány, ebben benne van az, hogy tanítható, tanítványozható. Azt is jelenti, hogy változtatható. Hogyha mondanak neki valamit, akkor ő akar is képes változni. Ha megnézzük, hogy miket mondott Jézus a tanítványainak, akkor látjuk, hogy általában nem azt mondta, hogy ó, milyen nagyszerűen csináljátok a dolgokat, csak így tovább, vagy azt, hogy meg ne változzatok. Hát szóval nem ezeket mondta a tanítványainak, hanem mindig tanította őket, változásra késztette őket. Belengedte őket próbákban, és imádkozott értük, hogy győztesen jöjjenek ki onnan. Meg volt, hogy meg is fette őket. És ezáltal váltak a tanítványai igazán tanítványokká, hogy hajlandók voltak változtatni Jézus szavaira. Jézus is csak azt tette, amit látott az Atyától, és azokat a dolgokat mondta, amit hallott az Atyától. És mi is akkor tudunk tanítványokká válni, hogyha hajlandók vagyunk változtatni, változni Isten beszéde szerint. És hajlandók vagyunk embereken keresztül jövő Isten szavára is engedelmeskedni. Akkor, hogyha mi tanítványok vagyunk, vagyis taníthatóak, változtathatóak, akkor tudunk másokat is tanítványi életre hívni vagy nevelni. Amivel a legjobb hatást el tudjuk érni, az az életünkön való példa. Ő akar is képes változni. Ha megnézzük, hogy miket mondott Jézus a tanítványainak, akkor látjuk, hogy általában nem azt mondta, hogy ó, milyen nagyszerűen csináljátok a dolgokat, csak így tovább, vagy azt, hogy meg ne változzatok. Hát szóval nem ezeket mondta a tanítványainak, hanem mindig tanította őket, változásra késztette őket. Belengedte őket próbákban, és imádkozott értük, hogy győztesen jöjjenek ki onnan. Meg volt, hogy meg is fette őket. És ezáltal váltak a tanítványai igazán tanítványokká, hogy hajlandók voltak változtatni Jézus szavaira. Jézus is csak azt tette, amit látott az Atyától, és azokat a dolgokat mondta, amit hallott az Atyától. És mi is akkor tudunk tanítványokká válni, hogyha hajlandók vagyunk változtatni, változni Isten beszéde szerint. És hajlandók vagyunk embereken keresztül jövő Isten szavára is engedelmeskedni. Akkor, hogyha mi tanítványok vagyunk, vagyis taníthatóak, változtathatóak, akkor tudunk másokat is tanítványi életre hívni vagy nevelni. Amivel a legjobb hatást el tudjuk érni, az az életünkön való.

0: nagyszerűen csináljátok a dolgokat, csak így tovább, vagy azt, hogy meg ne változzatok. Hát szóval nem ezeket mondta a tanítványainak, hanem mindig tanította őket, változásra késztette őket. Belengedte őket próbákban, és imádkozott értük, hogy győztesen jöjjenek ki onnan. Meg volt, hogy meg is fette őket. És ezáltal váltak a tanítványai igazán tanítványokká, hogy hajlandók voltak változtatni Jézus szavaira. Jézus is csak azt tette, amit látott az atyától, és azokat a dolgokat mondta, amit hallott az atyától. És mi is akkor tudunk tanítványokká válni, hogyha hajlandók vagyunk változtatni, változni Isten beszéde szerint. És hajlandók vagyunk embereken keresztül jövő Isten szavára is engedelmeskedni. Akkor, hogyha mi tanítványok vagyunk, vagyis taníthatóak, változtathatóak, akkor tudunk másokat is tanítványi életre hívni vagy nevelni. Amivel a legjobb hatást el tudjuk érni, az az életünkön való példamutatás. Akkor, hogyha megéljük azt, hogy mi magunk tanítványok vagyunk. Mert csak azokat a dolgokat tudjuk átadni másoknak, amit mi magunk is birtoklunk. Jól le lehet mérni, hogy hogyan állunk a tanítványá válásban, hogyha mond a pásztorunk vagy más hittestvérünk egy intő dolgot, vagy egy változásra, változtatásra kér fel, mi meg felháborodunk rajta, hogy hát mit képzel ez, hogy beleszól a mi életünkbe, vagy hogy egyáltalán én azért jól tudom, vagy mi azért jól tudjuk, hogy hogyan kell ezt csinálni. Hát, hogyha nekünk ilyen reakcióink vannak, vagy hasonlók, akkor még változtatnunk kell a hozzáállásunkon ahhoz, hogy tanítványi életet tudjunk élni. De ha van a szívedben egy vágy, hogy Jézus tanítványává válj, vagy ebben megerősödjél, akkor mondjál velem együtt egy imát. Drága mennyi atyám, köszönöm neked a veled való közösséget, a kapcsolatot, és köszönöm, hogy Jézus Krisztus a legjobb tanítvány. És én hálás vagyok neked, hogy engem is erre hívtál el egy tanítványi életre is. Én odaszánom magamat, a szívemet, az életemet, a döntéseimet is arra, hogy egy jó tanítványá váljak, aki változtatható, formálható, inthető a te akaratod szerint, és kérlek téged segíts meg ebben a Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Ez friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 9. rész. A régi szövetségben sok parancs volt az Isten tiszteletről és annak helyéről, a Szent Sátorról, amelyet emberek építettek. Ennek első részében ott volt a hétágú mécsestartó és az Istennek fölajánlott szent kenyerek asztala. Ezt a helyet szentélynek nevezték. A második, a függöny mögött, ott volt a szentek szentje. Ebben volt az arany füstölő oltár és a szövetség ládája, amelyet mindenhol arany borított. A ládában volt egy aranykorsó, ebben manna, meg áronbottya, amely egyszer leveleket hajtott, és a szövetség kőtáblái is. A láda fölött pedig dicsőséges kerubok, akik beárnyékolták a kegyelem helyét. De most nincs idő arra, hogy ezekről részletesen beszéljünk. A Szent Sátorban úgy volt minden elrendezve, ahogy az előbb elmondtam. A papok naponta bementek az első sátorba, hogy ott imádják Istent, és papi szolgálatukat végezzék. A második sátorba azonban egyedül a főpap mehetett be, ő is csak évente egyszer. Akkor is csak úgy, ha vért vitt magával. Ezt a vért a saját bűneiért és a nép bűneiért kellett bevinnie, hogy fölajánlja Istennek. Ezzel pedig azt mutatja a Szent Szellem, hogy amíg az első sátor áll, addig nem lehet a szentek szentjébe bemenni. Ez a példa a mi korunkra is vonatkozik. Azt jelenti, hogy az Istennek fölajánlott ajándékok és áldozatok nem tudták szellemileg tökéletessé tenni azt az embert, aki az áldozatot bemutatta. Hiszen ezekben a szertartásokban csak ételek, italok, különböző mosakodások, meg más külső dolgok szerepeltek. Ezek csak kívülről érintik az ember testét, de nem változtatnak a szívén, lelkén. Isten arra az időre adta ezeket az embereknek, amíg el nem jött a helyreállítás ideje. Ez az idő pedig most van, hiszen Krisztus, a mi főpapunk, már eljött. Ő azoknak a jó dolgoknak a főpapja, amik már elérkeztek hozzánk, és amelyek még csak ezután fognak eljönni. De nem földi sátorban végzi a papi szolgálatát, mint azok a régi papok, hanem jobb és tökéletesebb sátorban szolgál, amit nem emberek építettek, és nem tartozik a teremtett világhoz. Krisztus nem a kecskék vagy a borjak vérét vitte, hanem a saját vérét, amikor a mennyben bement a szentek szentjébe. Csak egyszer ment be, de örökre bement, és ezzel örökre biztosította számunkra a megmenekülést. A régi időkben a kecskék és a borjak vérét és a tehén hamuját szétszórták az emberekre. Így tették őket, úgymond tisztává, de csak külsőreg. Krisztus vére azonban sokkal-sokkal többre képes. Megtisztítja a lelkiismeretünket a halott dolgoktól, hogy azután az élő Isten szolgálhassuk. Hiszen Jézus Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta föl magát Istennek az örökké való szellem által. Krisztus új szövetséget kötött velünk, mert azért halt meg, hogy az embereket megszabadítsa a bűnöktől, amiket a régi szövetség idején elkövettek. És azért is, hogy azok, akiket Isten elhívott, megkapják örökké való örökségüket, amit Isten ígért nekik. Mielőtt valaki meghal, végrendeletet készít, amely csak akkor érvényes, ha ez az ember már meghalt. Ha még él, akkor nem ér semmit a végrendelet. Ezért meg kell bizonyosodni arról, hogy az illető valóban meghalt-e. Hasonló a helyzet itt is. Ezért nem volt érvényes a régi szövetség sem a vér, vagyis a halál nélkül. Mózes előbb az egész népnek elmondta a törvény minden rendelkezését. Azután vette a borjak és a kecskék vérét, meg vizet, vörösgyapjút és az izsópot, és ráhintette a vért a törvény könyvére és az egész népre, és azt mondta, ez a vér teszi érvényessé a szövetséget, amit Isten parancsolt nektek. Ugyanígy vérrel hintette be a szent sátrat, és azokat a dolgokat is, amelyeket a papok használtak. A törvény parancsai szerint szinte mindent vérrel kell megtisztítani, és a vér használata nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsátására sem. A szent sátor és a régi szertartások csupán hasonlítanak azokra a valódi dolgokra, amelyek a mennyben vannak. A földön olyan áldozatokra volt szükség, amilyenekről az előbb beszéltünk, hogy megtisztítsák a földi dolgokat. De a valóságos mennyei dolgok ennél különb áldozatot kívánnak. Ezért Krisztus nem a földi, emberek által készített szent sátorba ment be, hanem egyenesen a mennybe. A földi szent sátor ugyanis csak a másolata az igazinak, amely a mennyben van. Jézus Krisztus azért ment föl a mennybe, hogy ott most a mi érdekünkben megjelenjen Isten előtt. De nem azért ment be, hogy újra és újra föláldozza magát. A földi főpapnak valóban minden évben újra és újra be kellett vinnie a vért a szentek szentjébe. Nem a saját vérét vitte, hanem az áldozati állatokét. Ha Krisztus is földi főpap lenne, neki is már sokszor föl kellett volna magát áldoznia a világ teremtése óta. De csak egyetlen egyszer jelent meg, amikor az idő már a vége fele közeledett, hogy önmagát föláldozza. Ez az egyetlen áldozat egyszer és mindenkorra elegendő. Azzal, hogy Jézus Krisztus föláldozta saját magát, véglegesen leszámolt a bűnnel. Minden embernek meg kell halnia egyszer, azután pedig ítéletre kerül. Ez egészen biztos. Ugyanígy egészen biztos, hogy Jézus Krisztus is csak egyszer áldozta föl magát, hogy sok ember bűnét elvegye. Amikor pedig majd másodszor is megjelenik, akkor már nem azért jön, hogy a bűnnel elbánjon, hanem hogy szabadulást hozzon azoknak, akik várva várják őt.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 9. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 10. rész. A törvényben csak az árnyéka van meg azoknak a jó dolgoknak, amik majd el fognak jönni. Ezért a törvény nem is adhat tiszta képet ezekről a valóságos dolgokról. Így vannak azok az áldozatok is, amiket a törvény szerint évről évre újra be kell mutatni Istennek. Ezek az áldozatok soha nem tudják tökéletessé tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez. Hiszen ha a törvény tökéletessé tette volna őket, már régen abba hagyták volna az áldozatokat. Akkor ugyanis, akik az áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé bűntudatuk. De nem ez a helyzet. Az áldozatokat minden évben be kell mutatni, és ezek állandóan a bűnre emlékeztetnek. Mert a borjak és a kecskék vére nem képes végérvényesen eltörölni a bűnöket. Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba, Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hála áldozatokat, hanem testet alkottál nekem. Nem leheted örömödet a teljes elégetett áldozatokban és a vétekért való áldozatokban sem. Ezért azt mondtam, itt vagyok én, Istenem. Azért jöttem, hogy véghez vigyem, amit te akarsz. Pontosan úgy, ahogy a könyvtekercsben megvan írva rólam. Tehát először azt mondja, nem akarod a bűnért való áldozatokat, a hála áldozatokat, a teljesen elégetett és a vétekért való áldozatokat, pedig ezek olyan áldozatok, amiket a törvény szerint kell bemutatni. Azután pedig így mondja, itt vagyok, jöttem, hogy teljesítsem az akaratodat. Ez tehát azt jelenti, hogy Isten megszünteti az áldozatok régi rendjét, és ugyanakkor új rendet vezet be. Jézus Krisztus valóban véghez vitte mindazt, amit az Atya akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára külön választott néppé. Igen, ez Jézus testének egyetlen föláldozása által történt meg, amely mindörökké érvényes. A régi időkben az izraeli papok minden nap szolgálatban álltak és elvégezték a törvény által előírt kötelességüket. Újra és újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat, amelyek soha nem tudták eltörölni a bűnöket. Ezzel ellentétben Krisztus csak egyetlen egy áldozatot mutatott be a bűnökért. Az az egy viszont örökre érvényes. Miután Krisztus ezt befejezte, leült Isten jobb oldalán. Most már csak arra vár, hogy Isten minden ellenségét Krisztus hatalma alá kényszerítse. Mert Krisztus ezzel az egyetlen egy áldozatával örök időkre tökéletessé tette azokat az embereket, akiket Isten számára külön választ és szolgálatára fölkészít. Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is, ezt mondja először is, ilyen szövetséget fogok velük kötni, azok után a napok után, mondja az Úr, törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe. Majd később ezt mondja, és nem fogok soha visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra. Ha pedig Isten megbocsátja a bűnöket, akkor többé nincs szükség a bűnért való áldozatra. Ezért testvéreim, félelem nélkül, bizalommal és teljesen szabadon bemehetünk a mennyei szentek szentjébe. Ez Jézus vére miatt lehetséges, hiszen megnyitotta az utat, amely oda vezet. Ez új és élő út, amely bevezet a függönyön keresztül a szentek szentjébe. A függöny pedig nem más, mint Jézus teste. Hatalmas főpapunk van, aki Isten családját kormányozza. Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez, hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa a testünkről a piszkot. Ragaszkodjunk, és kapaszkodjunk bele erősen a reménységbe, és bátran beszéljünk az embereknek arról, amit remélünk, mert Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, meg is fogja adni, amit megígért nekünk. Figyeljünk oda egymásra is, azon gondolkozzunk, hogyan tudnánk egymást segíteni és bátorítani, hogy jobban szeressük egymást, és jó dolgokat tegyünk. Ne hagyjuk abba ezt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűjjünk, bár vannak olyanok, akik elhanyagolják ezt. Bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. Mert ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné bűneinket. Nem marad akkor más hátra, mint rettegve várni Isten ítéletére, és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit elpusztít, aki ellenkezik vele. Ha valaki Mózes törvények nem engedelmeskedett, és ezt két vagy három ember bizonyította, akkor a bűnöst meg kellett ölni. Nem volt szabad megkönyörülni rajta. Akkor vajon mit érdemel az az ember, aki az Isten fiát tapossa meg? Bizony, az ilyen ember még sokkal súlyosabb büntetést kap. Igen, mert nem tisztelte Jézus vérét, amellyel az új szövetséget megkötötte. Pedig ez az a vér, amely azt az embert egyszer már megtisztította. Az ilyen ember súlyos büntetést érdemel, mert a kegyelem szellemét bántotta meg. Mert ismerjük azt, aki ezt mondta, enyém a bosszú állás, én megfizetek. És ezt is mondta, az Úr fogja megítélni népét. Bizony rettenetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. Emlékezzetek azokra az időkre, amikor először megismertétek az igazságot. Milyen sok szenvedést kellett elviselnetek, mégis kitartottatok. Volt, hogy sok ember előtt megszégyenítettek, és gonoszul bántok veletek. Ti pedig segítettétek azokat, akik így szenvedtek. Igen, segítettétek azokat, akiket börtönbe zártak, és együtt szenvedtetek velük. Még azt is jókedvel viseltétek, amikor a vagyonotokat erőszakkal elvették tőletek. Hiszen tudtátok, hogy sokkal értékesebb és örökkévaló kincsetek van. Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok. Legyetek türelmesek és kitartóak. Miután mindent véghez vittetek, amit Isten akar, meg fogjátok tőle kapni, amit ő ígért. Hiszen ő mondja, hamarosan megérkezik, akit várunk, nem fog elkésni. Az igaz pedig hitből él. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én szellemem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk, és megmentsük a lelkünket.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 10. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 11. rész. A hit a remélet dolgoknak a valósága, vagy tulajdoni lapja, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés, azaz egy perdöntő bizonyíték. Mert ezzel a hit által szereztek jó bizonyságot a régiek is. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által lett teremtve, hogy ami látható, az a láthatatlanból állt elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot is nyert afelől, hogy ő igaz. Bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és a hite az még Ábel halála után is beszél. Hitáltal vitetett föl Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten fölvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy ő kedves Istennek. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Isten létezik, és meg is jutalmazza mindazt, aki őt keresi. Hit által tisztelte Isten Noé. Mikor meglett intve a még nem látott dolgok felől, háznépe megtartására bárki

0: Tehát készített, amely által ezt a világot is kárhoztatta, és a hitből való igazságnak az örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta őt Isten, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet majd örökölni fog, és kiment, nem is tudta, hogy hova megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakva Izsákkal és Jákobbal, mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója maga Isten. Hit által nyert erőt sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, azért mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért egytől mégpedig, mint egy kihaltól, annyian származtak, mint az égnek csillagai, sokaságra nézve, és mint a tengerpartja mellett a homok, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerték meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat. Mégis vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön, mert akik így szólnak, nyilvánvalóan azt mondják, hogy egy otthont keresnek. És ha eszükbe jutott volna az, amiből kijöttek, lett volna idejük arra is, hogy visszatérjenek. De ők jobb után vágyódtak, vagyis mennyei után. Azért nem szégyelli őket Isten, hogy Istenüknek nevezzék, mert egy várost készített nekik. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára lett téve, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket nyerte. Akinek meg lett mondva, Izsákban neveztetik neked a mag. De ő úgy gondolkodott, hogy az Isten a halálból is képes föltámasztani majd, amiért is őt példaképpen visszanyerte. Hit által áldotta meg a jövőre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut is. Hit által áldotta meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindegyikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hit által emlékezett meg élete végén József, az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő csontjairól rendelkezett. Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig, azért mert látták, hogy kegyelem van a gyermeken, és a király parancsától se féltek. Hit által tiltakozott Mózes, mikor felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, azért, mert a megjutalmazásra nézett. Hit által hagyta oda Egyiptomot, nem félve a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hit által rendelte a pászkát és a vér kiontását, hogy az öldöklő ne érintse az ő elsőszülöttjeiket. Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálva az egyiptomiak mind elvesztek. Hit által omlottak le Jerikónak kőfalai, mikor 7 napig körös körül járták. Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, azért mert befogadta a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről vagy a prófétákról, akik hit által országokat győztek le, cselekedték az igazságot, az ígéreteket elnyerték, bedugták az oroszlánok száját, megoltották a tűznek az erejét, megmenekültek a kard élétől, fölerősödtek betegségekből, a háborúkban erősek lettek, és megfutamították az ellenségnek táborait. Asszonyok föltámadás útján visszanyerték halottjaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítva a szabadulást, hogy becsesebb föltámadásban részesüljenek. Mások megcsúfoltatások, megostoroztatások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétlettek fűrészelve, kadra hányadtak, juhoknak és kecskéknek bőrébe bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó ez a világ. Bujdostak pusztákon és hegyekben, meg barlangokban is a földnek hasadékaiban. És mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéreteket. Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül ne jussanak tökéletességre.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 11. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
2: Ez a rá...

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben a Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat első részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
3: Hányan vannak ebben a teremben, akik házasságban élnek?
4: Keep them up.
3: Tartsátok felemelve a kezeteket.
4: Okay, your hands down.
3: Most már le lehet ereszteni.
4: Let me see the hands of the singles, those of you who are not married.
3: Hányan vannak itt, akik egyedülállóak, tehát akik nem házasságban élnek, azok is emeljék fel a kezüket.
4: Just one hand. One hand, Gabor. One
3: csak
4: hand.
3: Egy kezet. Right. Tehát egy ember csak egy kezet emeljen fel.
4: All right, good. So the looks like the majority of you here in the room are married.
3: Tehát úgy néz ki, hogy a teremben levők többsége házasságban van.
4: That's good.
3: Ez jó.
4: The rest of you who are not, this is an excellent weekend for you.
3: A többiek számára, akik még nem házasok vagy már nem, ez egy kiváló hétvége.
4: Because this isn't just really about marriage, it's about relationships in general.
3: Hiszen ez a tanítás nem csak a házasságról szól, hanem úgy általában a kapcsolatokról.
4: In the importance of marriage, which is my first subject for tonight.
3: A házasság fontossága, ami az elsődleges témám ma este.
4: Is to understand the importance that God himself places on relationship.
3: Azaz, hogy megértsük, hogy Isten mennyire fontosnak tekinti a kapcsolatokat.
4: And it's for this purpose that we were made.
3: Hiszen erre a célra alkotott minket.
4: You are not a working machine.
3: Nem egy dolgozógép vagy.
4: In this last month I've been putting in about 16-hour day work time.
3: Az elmúlt hónapban körülbelül 60 napnyit dolgoztam.
4: From 7 a.m. until 11 o'clock or midnight, it's just work, work, work.
3: Reggel 7-től este 11-ig vagy éjfélig csak dolgoztam, dolgoztam, dolgoztam.
4: Well, I can't say I'm loving every minute of it, but I'm enjoying a lot of it.
3: Nem mondom, hogy minden percét nagyon szerettem, de nagyon élveztem.
4: But it's not the reason I live.
3: De én nem ezért élek.
4: I wasn't made for work.
3: Nem a munkára lettem teremtve.
4: Primarily.
3: Elsődlegesen.
4: That's not an excuse to sit down and fold your hands and twiddle your thumbs.
3: Persze, ez nem mentség vagy kifogás arra, hogy leüljessek malmoz.
4: But at the core of God's heart is relationship.
3: De Isten szívének a közepén a kapcsolatok vannak.
4: And you and I have been made for this purpose.
3: És téged is engem, titeket és engem erre teremtett.
4: I don't know all the details of the previous schools that you've gone through. This is school number 4.
3: Nem ismerem az előző kurzusoknak minden részletét, amit már végig hallgattatok, ez a negyedik.
4: In previous schools there's been sort of a logical progression.
3: Az előző iskoláknak volt egy ilyen logikai fejlődés a tanításában.
4: Where we capture a vision for God's kingdom.
3: Amikor megragadjuk Isten királyságáról a látást.
4: What is God's purpose in the world?
3: Hogy mi Isten célja a világban?
4: What does he want to do with and through his church?
3: Mit akar tenni a gyülekezetével és a gyülekezetén keresztül?
4: In previous schools we talked about this new relationship that we have in Christ.
3: Az előző iskolákban erről az új kapcsolatról beszéltünk, amit Krisztussal nyertünk.
4: And at the core of this new relationship, the core of this new relationship is the fact that we've become God's sons.
3: És ennek az új kapcsolatnak az a lényege az van a magvában, hogy Isten fiaivá lettünk.
4: See, we've got to rethink our Christianity. I'm not a Christian. I am a son of God.
3: Tehát át kell gondolnunk a kereszténységünket. Én nem egy keresztény vagyok, hanem Isten fia.
4: And friends, when you start to think of your of the context of your life with God in the context of that relationship between a father and a son.
3: És amikor az életedről ebben az összefüggésben kezdesz gondolkodni meg magadról úgy, mint aki Isten fia vagy.
4: You get God's heart for relationship.
3: Akkor megragadhatod azt, hogy mi van Isten szívében a kapcsolatokkal kapcsolatban.
4: All that he does, all that he values, all that he's willing to die for is relationship.
3: Mindaz, amit ő akar tenni, mindaz, amit értékel, mindaz, amiért hajlandó meghalni, az a kapcsolat.
4: You are not a working machine.
3: Tehát nem dolgozógép vagy.
4: In previous schools we talked about the ability to hear God's voice, that God speaks to us personally, privately.
3: Az előző iskolákban megtanultuk, hogyan kell Isten hangját meghallanunk, amikor Isten nekünk személyesen szól.
4: But there's such a personal connection between us and God that he literally writes his laws, his will upon our hearts.
3: És olyan személy és olyan közvetlen a kapcsolat Isten és mi közöttünk, hogy ő akaratát a szívünkre írja rá.
4: My passion is not to preach to you from paper, from things written on black and white. My heart is to preach from to you, speak to you from the things that are written on my heart from God.
3: Én nekem nem az a szívem vágya, hogy papírról, fekete-fehér szövegből prédikáljak nektek, hanem hogy olyat prédikáljak, amit Isten a szívemre írt rá.
4: And God said he won't give us a list of rules, of do's and don'ts that we're to respect.
3: És Isten nem, tehát azt mondta, hogy ő nem egy ilyen tedd és ne tedd, tilos, szabad listát akar nekünk adni, ami szerint élnünk kell.
4: The passion in God's heart is to know you so personally, so well, and for you to know him so personally and so intimately that God can direct you and your heart personally.
3: Isten azt akarja, az van az ő szívében, hogy te olyan jól és személyesen ismerd őt, és olyan jól és személyesen ismerjen téged, hogy személyesen meg tudja neked mondani az akaratát.
4: And all that God wants to do, all that he destines to do through relationship, through marriage and family.
3: És Isten mindent, amit tenni akar, elkötelezte magát arra, neki ez a sorsa, hogy mindent a kapcsolatokon, a házasságon és a családon keresztül tegyen meg.
4: All of our civilization depends on the health of the family.
3: Az egész civilizációnk az egészséges családokon, illetve a család egészségén múlik.
4: And what is the core of the family?
3: És mi a családnak a magva?
4: The husband, right? The man.
3: A fér, nem? Hát ez a férfiú.
4: I'm the head of this house.
3: Én vagyok a ház feje.
4: No, it's the woman.
3: Nem, a nő.
4: She's really at the core of the family.
3: Ő igazán a családnak a mozgató rugója, nem?
4: We have a saying in Slovenia that it's the woman, she holds up all three corners of the house.
3: Van egy Szlovéniában egy ilyen mondásunk, hogy a háznak három sarkát az asszony tartja.
4: At the core of the family is the relationship between a husband and a wife.
3: A család lényege az a férj és a feleség közötti kapcsolat.
4: It's the way that they relate to one another that is the core of the family relationship. And when that relating is no longer there, the family disintegrates.
3: Tehát az egész családi létnek a lényege, a magva az a kapcsolat, amiben van a férj és a feleség egymással, és ha ez a kapcsolat megszűnik, akkor tulajdonképpen az egész család szétesik.
4: There are several well-known books that
3: királyi papság,
4: a holy
3: szent
4: nation,
3: nemzet.
4: The devil captures and controls nations through the decline or the ignorance of family life.
3: A sátán nemzeteket a családi élettel kapcsolatos tudatlanságon vagy a családi élet hanyatlásán keresztül ragad meg egy rabságba.
4: And the devil is hard at work in your nation, in my nation, in Slovenia to bring rapid decline and disintegration to the family.
3: És az ördög a ti országotokban is, az enyémben, Szlovéniában is keményen dolgozik azon, hogy nagyon gyorsan tudja szétverni a családokat.
4: And it is not the destiny of the church to participate in that decline, but for the rise of the family.
3: És a család, az egyháznak az elhívása nem az, hogy részt vegyen a család hanyatlásában, hanem az, hogy felemelje a családot.
4: And God made the family as his first institution.
3: Isten a családot az ő első intézményeként alkotta meg.
4: And it's through families, through the relationship of the husband and wife and the fruit that they bear.
3: És a családon keresztül, tehát a férfi és a nő kapcsolatán keresztül, és az ő belőlük született gyümölcsökön keresztül,
4: that God determined to rule and administrate his world.
3: Akarja Isten uralni, igazgatni az ő világát, ezt ő eldöntötte.
4: Through the family, through the husband and wife, God determined to rule and administrate his world.
3: Tehát Isten eldöntötte, hogy a családon, tehát a férjen és a feleségen keresztül fogja uralni és igazgatni a világát.
4: So I want to help you see the importance of your own relationship beyond just the four walls of your house or apartment, wherever you may live.
3: Tehát szeretném, hogyha látnátok, hogy mennyire fontos a ti életetek a házatok vagy a lakásotok négy falán kívül.
4: It's the relationship that you share as a husband and wife that God determined to bring rule and to administrate his world.

0: Tehát Isten eldöntötte, hogy azon a kapcsolaton keresztül, amit ti, mint férj és feleség ápoltok egymással, hozza be az ő uralmát és igazgatását a világba.
1: You are part, your little micro world is part of a big, much bigger macro world that God is administrating.
0: A ti mikrovilágotok része annak a hatalmas makrovilágnak, amit Isten igazgat és kormányoz.
1: And I'm convinced that before we can learn any techniques to help our marriage relationship,
0: és hiszem, hogy mielőtt megtanulhatnánk bármilyen módszert a házasságunk kezelésére.
1: Oh, and thank God, there's book after book today on bookshelves and Christian stores talking about the marriage relationship. Thank God.
0: És hála az Úrnak, manapság a könyvesboltokban, a könyvespolcokon rengeteg könyv található a házasság megfelelő megéléséről.
1: And many of those techniques and wisdoms can be very helpful for us.
0: És ennek a bölcsességnek, ezeknek a módszereknek nagy része nagyon sokat segíthet.
1: But we need to do something before we start with techniques.
0: De kell tennünk valamit, mielőtt keresnénk a módszereket.
1: We first have to get God's heart for marriage.
0: Először meg kell ragadnunk, hogy mi van Isten szívében a házassággal kapcsolatban.
1: We have to understand his attitude.
0: Meg kell értenünk, mi az ő hozzáállása.
1: Because of our differences, particularly between man and woman,
0: mert nagyon különbözőek vagyunk, különösen a férfiak különböznek nagyon a nőktől.
1: This is much easier for the woman to achieve than for the man.
0: A nők ezt sokkal könnyebben ragadják meg, mint a férfiak.
1: Guys, you are not a working machine.
0: Fiúk, ti sem vagytok munkagépek.
1: Well, that's pretty weak. No, that's.
0: Hát ez really... elég gyenge volt.
1: That's a little. You are not a working machine.
0: Tehát nem vagy munkagép.
1: I'm probably not so much different than you. Much of my value and much of my sense of importance comes from the success of my work.
0: Valószínűleg nem nagyon különböztök tőlem, én is a sikeremnek a mértékét, az értékemnek a mértékét nagy részben a munkám sikerén mérem le.
1: And I want to be successful.
0: És akarok sikeres lenni.
1: Therefore I work hard.
0: Ezért keményen dolgozom.
1: I want to see the fruit of the work of my hands.
0: Látni akarom a kezem munkájának a gyümölcsét.
1: But that's not where my identity lies.
0: De az identitásom nem ebben van.
1: And I have to define success in such a way.
0: És a sikert úgy kell meghatároznom.
1: You see this board right here?
0: Látjátok itt ezt a táblát?
1: You see this board?
0: Látjátok a táblát? Látjátok.
1: I'm gonna draw on it for
0: most
1: you.
0: Rajzolni fogok rá.
1: I want you to draw a circle of success.
0: Szeretném, hogyha megrajzolnád a sikerkörét.
1: Okay, you see the circle?
0: Látjátok a kört, a sikerköre.
1: Many people draw their circle of success. I'm speaking to you, men.
0: Nagyon sok ember rajzolgatja a sikerek körét, most a férfiakról beszélek főleg.
1: Where the family is outside.
0: És úgy rajzolja ezt meg, hogy a család kívül esik a körön.
1: And I want you to create a mental picture where you define success, the circle of your success, and all that you do with your family within the circle.
0: És szeretném, ha elképzelnétek, hogy abban a körben, ami mindarról szól, amit ti tesztek, benne legyen a családotok.
1: And all the ladies said.
0: És az összes hölgy azt mondja.
1: Oh man, that is really bad.
0: Hát ez nagyon gyengus volt.
1: Ladies, now we're drawing a circle. This is all the men and your relationship, husband and wife, your kids. You're now in the circle of his success.
0: Tehát hölgyeim, most elmondom, hogy lerajzoltam a férfiúk sikerének a körét, amiben benne vagy te, meg benne vannak a gyerekeid az ő sikerek körében.
1: And all the ladies said.
0: És az összes hölgy azt mondja.
1: That's better.
0: Hát ez már jobb volt.
1: No matter how much I achieve, no matter how much I achieve.
0: Akármennyit is érek el.
1: No matter how thick my wallet would be if I had one.
0: Teljesen mindegy, milyen vastag lenne a pénztárcám, ha nálam lenne.
1: No matter with whom I may rub shoulders in life, dropping names of important people that I associate with.
0: Teljesen mindegy, hogy az életem során hány nagyon fontos és híres emberrel tudok személyes kapcsolatba kerülni.
1: Makes absolutely no difference if I am unable to live in harmony with the most important woman in my life.
0: Ez teljesen mindez egyáltalán nem számít, hogyha nem vagyok képes összhangban élni az életemben legfontosabb nővel.
1: And true spirituality.
0: És az igazi szellemiség
1: is demonstrated first and foremost in this relationship.
0: Elsősorban és leginkább ebben a kapcsolatban mutatkozik meg.
1: Oh.
0: Júj.
1: The true measure of my spiritual life.
0: Az én szellemi életem igazi mérője.
1: As a husband, as a man.
0: Mint férfinak, mint férjnek a szellemi életem mérője.
1: Is not measured primarily in what God does through me.
0: Nem elsősorban azon mérhető le, vagy az határozza meg, hogy Isten rajtam keresztül mit tesz.
1: But it will be measured in the vitality and the fullness present in my wife.
0: Hanem azzal, hogy a feleségemben mennyi az életerő, és mennyire érzi magát beteljesedetnek.
1: When Jesus decided to win back God's world for himself.
0: Amikor Jézus eldöntötte, hogy ő visszanyeri magának Isten világát.
1: He chose not to do it alone.
0: Úgy döntött, hogy ezt nem egyedül teszi.
1: It's not a Chuck Norris program.
0: Ez nem egy ilyen Chuck Norris féle akció.
1: You know he's a believer, by the way.
0: Tudjátok egyébként, hogy ő hívő.
1: Chuck Norris is a strong born again Christian.
0: Chuck Norris egy erős újjászületett hívő. Nem viccelek.
1: We have a gentleman coming to Slovenia just in a month from now. His name is Nick Vujicic, a man without arms or legs.
0: Egy Nick Vujicic nevű ember fog jönni Szlovéniába egy hónapon belül. Ő egy olyan ember, akinek sem karja, sem lába nincs.
1: And we've rented out the largest possible stadiums and sports arenas we can possibly rent for these upcoming events.
0: És kibéreltük az elérhető legnagyobb stadionokat, termeket, helyeket azokra a rendezvényekre, amiket ő fog tartani.
1: And we were having a meeting one day and we were talking about this and we said, you know, we ought to follow this up with something else.
0: És erről beszélgettünk egyik nap, hogy ez hogy lesz, mint lesz, és beszéltünk arról, hogy ezt követni fogjuk, tehát utána is fogunk csinálni valamit.
1: And one of our guys in the room said, why don't we invite Chuck Norris?
0: És akkor valaki ott a szobában azt mondta, miért nem hívjuk meg Chuck Norris-t?
1: He's really popular in Slovenia. I don't know how it is here in Hungary.
0: Szlovéniában nagyon népszerű, nem tudom Magyarországon mennyire.
1: Every day you get a fresh joke about Chuck Norris on Facebook.
0: Minden nap van a Facebookon egy új vicc Chuck Norris-ról.
1: And everyone started laughing. He said, are you kidding?
0: És elkezdettek a többiek nevetni a szobában, hogy hát viccelsz.
1: No, we're translating his book, his testimony right now. It's going to come out in Slovene this year.
0: Ez az ember azt mondta, egyáltalán nem viccelek, hiszen a bizonyságtételéről szóló könyvet éppen most fordítjuk szlovénre, és ebben az évben meg fog jelenni.
1: So one of our team members wrote to Chuck Norris, says, would you be willing to come to Slovenia if we invited you?
0: Úgyhogy a csapatunkból valaki írt Chuck Norrisnak, megkérdezte, hogyha meghívnánk, hajlandó lenne eljönni.
1: He said yes.
0: És azt mondta, igen.
1: Oh my goodness.
0: Te jó ég.
1: Chuck Norris.
0: Chuck Norris.
1: And we shared this with a gentleman.
0: Elmondtuk ezt egy úriembernek.
1: Works in political circles.
0: Aki politikai körökben dolgozik.
1: We said we want to invite Chuck Norris to Slovenia.
0: És elmondtuk neki, hogy meg akarjuk hívni Chuck Norris Szlovéniába.
1: He looked at us with big eyes. He said, "You're joking."
0: Hatalmas kerek szemekkel nézett ránk, vicceltek.
1: He said, "No, we're serious."
0: Azt mondtuk, nem, ez komoly.
1: He says, "We'll make him president."
0: Azt mondja, akkor elnökké választ.
1: Chuck Norris will save Slovenia.
0: Chuck Norris fogja megmenteni Szlovéniát.
1: God chose not to do it alone. He's not Chuck Norris.
0: Isten úgy döntött, hogy ő nem egyedül fogja csinálni. Ő nem Chuck Norris.
1: Instead,
0: ehelyett,
1: he invited his bride.
0: Meghívta a mennyasszonyát is.
1: And as a team together.
0: És ők ketten, mint egy csapat.
1: In cooperation with one another.
0: Együttműködve.
1: In a teamwork of such intimacy and closeness.
0: Egy olyan bensőség és egy olyan közelségen alapuló csapatmunkában.
1: Where there's acceptance.
0: olyan, ahol elfogadás van,
1: where there's honor,
0: ahol tisztelet van,
1: where there's affirmation,
0: ahol egymás bátorítása van,
1: where there's respect,
0: ahol tisztelet van,
1: they would win the world together.
0: És megbecsülés van. Ők együtt fogják visszanyerni a világot.
1: They would have a common purpose.
0: Közös céljuk van.
1: They would have common goals.
0: Közös célkitűzéseik lesznek.
1: They would have common values.
0: Közös lesz az értékrendjük.
1: Do you see this relationship between Christ and his church, what we are to model?
0: Látjátok most már ezt a kapcsolatot Krisztus és az ő egyházak között, mennyasszonyok között, amit nekünk be kell mutatnunk?
1: He is the reality.
0: Ő a valóság.
1: And we are the shadow.
0: És mi vagyunk az árnyék.
1: Before we can talk about techniques, we've got to capture a compassion and understanding about what are the core values in relationships.
0: Mielőtt a módszerekről beszélhetnénk, meg kell ragadnunk a kapcsolatoknak az alapértékeit, azt az irgalmat, ami benne kell, hogy legyen, megértés.
1: Because God wants your relationship as a husband and wife.
0: Mert Isten azt akarja, hogy a ti házasságotok
1: to be a catalyst for healing.
0: A gyógyulásnak a közvetítője legyen.
1: For you personally.
0: A számotokra személyesen.
1: It's the context in which you can be, where you can grow and become the kind of person that God has destined you to be.
0: Hiszen a házasságon belül növekedhetsz és válhatsz azzá az emberré, azzá a személyiségé, akivé Isten téged tervezett.
1: And in the power of that healing and in the power of that wholeness, God wants to work through you to bring cataclysmic change to the world you live in.
0: És ennek a gyógyulásnak és ennek az épségnek az erejével akarja rajtatok keresztül Isten azokat a hatalmas történelemformáló változásokat behozni a világba.
1: And I think it's vital that we as men first and foremost that we're the ones who capture God's heart for it.
0: És azt gondolom, hogy nekünk férfiaknak kell elsősorban megragadnunk, hogy mi van Isten szívében ezzel kapcsolatban.
1: All the ladies said.
0: Minden hölgy azt mondja.
1: Amen. Yeah. Let me give you 5 simple basic emotional needs that every human being has, man or woman.
0: Elmondom nektek azt az 5 alapvető érzelmi szükséget, ami férfiakban és nőkben egyaránt megvan.
1: Every one of us in this room has an emotional need to be accepted.
0: Ebben a teremben mindennyikünknek van egy érzelmi vágya arra, hogy elfogadják.
1: We just want to be received.
0: Azt akarjuk, hogy befogadjanak minket.
1: You know how important it is psychologically when somebody walks through the doors of this church?
0: Tudjátok, hogy pszichológiailag mennyire fontos, amikor bejön valaki ebbe a gyülekezetbe?
1: And there's somebody at the door who puts out their hand and shows them a smile and says, "Welcome."
0: És van valaki az ajtónál, aki kezet nyújt, aki rámosolyog és azt mondja, hogy üdvözöllek.
1: Those people at the door are probably the most important people in this entire church.
0: Ebben az egész gyülekezetben valószínűleg azok a legfontosabb emberek, akik az ajtónál állnak.
1: They're far more important than Polly and Kati.
0: Sokkal fontosabbak, mint Polly és Kati.
1: With all due respect to
0: minden illendő tisztelettel mondom ezt.
1: Because those people at the door are the first impressions someone's going to get when they walk into this environment.
0: Mert amikor valaki bejön az ajtón, akkor az első benyomás erről a helyről attól származik, aki az ajtóban fogadja.
1: And they're already making choices. They're already experiencing something emotionally within when they step through the door and shake that person's hand. That face means something.
0: És az az ember, aki bejön az ajtón, és akinek megrázza valaki a kezét és rámosolyog, az az ember már elkezd valamit átélni érzelmileg, és már kezd ítéleteket hozni, illetve kezd már véleményeket alkotni, döntéseket hozni.
1: Welcome, we're so glad to have you. Thanks for coming.
0: Köszönöm, hogy eljöttél. Annyira örülünk, hogy eljöttél. Üdvözlünk téged.
1: It's a deep emotional need every human being has.
0: Ez egy mély érzelmi szükség, ami minden emberben benne van.
1: So when you come home after a long day,
0: tehát amikor hazaérsz egy hosszú nap után,
1: you walk through the door.
0: Bemész az ajtón.
1: And you hear.
0: És hallod.
1: Where have you been all day?
0: Hol voltál egész nap?
1: Now that's not setting the tone for the rest of the evening very well.
0: Hát ez nem túl jól állítja be a hangulatot az este további részéhez.
1: Your daughter comes home after a long day.
0: A lányunk hazajön egy hosszú nap után.
1: You know, sometimes the dogs get a better reception than the human beings.
0: Néha a kutyákat nagyobb szeretettel fogadják, mint az embereket.
1: I don't know how it is in your home.
0: Nem tudom, nálatok hogy van.
1: The dog comes to you. Oh, nice to see you.
0: Oda jön hozzád a kutyád, és akkor ott ölelkeznek, örült te is, hogy őt látod, ő is örült.
1: Téged. Your son comes through the door. Where you been all day?
0: És akkor, ahogyha fiad jön, hol voltál egész nap? He walked the dog.
1: Huh?
0: He walked the dog.
1: Ah, he walked the dog.
0: Sétált neki a kutyát, mondta Katona Pali.
1: Friends, God designed marriage to be a place where we are accepted.
0: Isten úgy tervezte a házasságot, mint olyan közeget, amelyben elfogadottak vagyunk.
1: Just like we are.
0: Úgy, ahogy vagyunk.
1: It's a deeper emotional need than many of us are aware of.
0: Ez az érzelmi szükség mélyebb, mint legtöbben gondoljuk.
1: And guys, it's important that we create an environment where our wife, where she feels, where she knows that she is accepted.
0: És férfiak, fontos, hogy olyan légkört hozzunk létre, olyan hozzáállásunk legyen, amelyben a feleségünk elfogadottnak, szeretetnek érzi
1: Ladies,
0: magát.
1: You have the power to create an environment in your home where each member of your household, including your husband, feels accepted when he comes through the door.
0: És hölgyeim, nálatok van az az erő, hogy elérhetitek, hogy az otthonotokban olyan légkör legyen, hogy mindenki, aki hazajön hozzátok, a férjeteket is beleértve, befogadottnak, elfogadottnak érezze magát.
1: And God more than anyone else knows this emotional need that we have. That's why he has accepted us.
0: És Isten nagyon jól tudja, hogy ez a legnagyobb érzelmi szükségünk, és ezért ő elfogadott minket.
1: The Bible says, Paul says to the churches, he says, accept one another just as Christ has accepted you.
0: Azt mondja Pál a leveleiben a gyülekezeteknek, hogy fogadjátok el egymást, ahogy Krisztus elfogadott titeket.
1: Do you remember the time when you experienced God's acceptance of you? You walked into his arms and he grabbed hold of you.
0: Emlékeztek arra, hogy milyen volt, amikor Isten először elfogadott titeket, hogy átölelt titeket a karjával, megragadott titeket.
1: To hear that God loves me, that he wants a relationship with me, and he accepts me just like I am, changed my life.
0: Megváltoztatta az életemet az, amikor hallottam, hogy Isten szeret engem, elfogad engem, akar engem, pont úgy, ahogy vagyok.
1: And friends, on the basis of that fact, I cannot help but do the exact same thing for everybody, anyone else in my environment.
0: És hogyha ezt igazán átélem, akkor nem tehetek más, mint hogy én is ugyanezt teszem másokkal, akik körülöttem vannak.
1: As God's beloved children imitate who?
0: Mint Isten szeretett gyermekei, kit utánozzatok?
1: Imitate God.
0: Istent.
1: Need number two is attention.
0: A második számú szükség a figyelem.
1: You know what attention is?
0: Tudjátok, mi a figyelem?
1: It's when your wife is talking.
0: Amikor a feleséged beszél hozzád.
1: And you read the newspaper.
0: És te meg újságot olvasol.
1: Ah, yeah.
0: Oh, igen, persze. Igen.
1: Or you watch the television.
0: Vagy tévét nézel. És kapcsolgatod.
1: What?
0: Tessék?
1: Yeah.
0: Ja, igen.
1: Come on, I'm watching the game.
0: A meccset nézem.
1: Attention. Every one of us has an emotional need for
0: figyelem.
1: Attention.
0: Mindegyikünkben megvan az érzelmi szükség, hogy figyeljenek ránk.
1: Every child has an emotional need to have the attention of his dad or his mom.
0: Minden gyermeknek érzelmileg szüksége van arra, hogy az apukája vagy az anyukája figyeljen rá.
1: And we demonstrate our attention by giving someone our eyes.
0: És azzal mutatjuk meg valakinek, hogy figyelünk rá, hogy nézünk rá.
1: When somebody speaks to them, you look them back in their eyes and you give them your attention.
0: Amikor valaki beszél hozzád, akkor te visszanézel rá és figyelsz rá.
1: And that attention meets an emotional need within a human being's heart.
0: És ez a visszanézés, ez a figyelem az emberek szívében egy érzelmi szükséget tölt be.
1: And many times a husband and a wife they need to learn to integrate the skills of giving each other the attention they both deserve.
0: És sokszor a feleségnek és a férjnek meg kell tanulni, hogy hogyan kell egymásnak azt a figyelmet adniuk, amit mind a ketten megérdemelnek.
1: Guys, we are not working.
0: Fiúk, nem vagyunk munkagépek.
1: And my definition of success.
0: És én úgy határozom meg a szükséget.
1: Has to include.
0: Hogy úgy kell meghatároznom.
1: My most important asset.
0: Hogy a legnagyobb kincsem.
1: My wife.
0: A feleségem.
1: Acceptance, attention.
0: Elfogadás, akit elfogadok, akit figyelek.
1: Need number three is appreciation.
0: A harmadik számú szükség az értékelés, a megbecsülés.
1: You know what appreciation is?
0: Tudjátok, mi a megbecsülés?
1: Appreciation is my either verbal or non-verbal expressions of gratitude and thankfulness.
0: Az, amikor szóban vagy nem szóban kifejezem a hálámat, a köszönetemet.
1: My wife is a fantastic cook.
0: A feleségem fantasztikusan főz.
1: Before she got married, she never, I don't know if she ever cooked anything in their kitchen.
0: Nem tudom, hogy mielőtt hozzám jött feleségül életében valaha főzötte a konyhában
1: because
0: valamit.
1: My mother-in-law, she had the kitchen.
0: Mert az anyósomé volt a konyha.
1: So when we got first married, she was really kind of nervous how this was going to happen, and she said she told me don't invite anybody for lunch.
0: És amikor összeházasodtunk, nagyon ideges volt e felől, hogy hogyan fog ez neki összejönni, és mondta nekem, hogy nehogy meghívjak valakit ebédre.
1: So we're married a week, and guess what?
0: Tehát egy hete voltunk házasok, mit gondoltok, mi történt?
1: Oh, honey, I just met this great couple, we're coming for lunch. I just met this great couple, and we're coming for lunch.
0: Igen, tehát hogy telefon, hogy éppen most találkoztam, drágám, ezzel a nagyszerű házaspárral, jönnek hozzánk ebédre.
1: Was fantastic.
0: Great. Fantasztikus volt, óriási.
1: And all those that skills, the anointing in the kitchen from my mother-in-law just flowed right to her.
0: Tehát egyszerűen az anyósomról ez a konyhai kelet beleáradt a feleségembe.
1: But after 17 years of marriage,
0: de 17 év házasság után,
1: you can start to take for granted things that you absolutely loved and valued when you first started.
0: Elkezdhettek természetesnek tekinteni olyan dolgokat, amelyeket kezdetben nagyon szeretetek és nagyon értékeltetek.
1: Every one of us has a deep emotional need within to be appreciated for the things that we are and do.
0: Mindannyiunkban ott van az érzelmi szükség, hogy értékeljenek minket azért, akik vagyunk és amit csinálunk.
1: I like to hear after hours of working and things that we do, or if I put something together in the house, or I change a light bulb. Man, it feels great when somebody says, hey, thanks.
0: Én nagyon szeretem azt, amikor otthon valamit, több órányi munkával valamit létrehoztunk, valamit alakítottunk, vagy kicseréltem egy villanykörtét. Nagyon szeretem azt hallani, hogy köszönöm, nagyszerű.
1: Now, well, it's about time. I've been doing this for 2 months. I've been trying to get that light changed.
0: Tehát mondjuk nem azt, hogy na már éppen nagyon ideje volt, mert már 2 hónapja nem tudom elérni, hogy kicserél a villanykörtét.
1: You see, if we understand our own emotional needs and the needs of another human being, friends, we can go a long way to avoiding unnecessary troubles in marriage.
0: Hogyha megértjük a saját érzelmi szükségeinket és a más emberek érzelmi szükségeit, akkor nagyon sokáig eljuthatunk, anélkül, hogy baj lenne a házasságunkkal.
1: Really common courtesies we ideally we could learn in our home environment.
0: Nagyon fontos, hogy az otthonunkban is megtanuljuk az egyszerű udvariasságot gyakorolni és fejleszteni.
1: I had a father who was generous in giving appreciation.
0: Az én apukám nagyon jól tudott értékelni.
1: He didn't hide his gratitude and thankfulness.
0: Vagy elismerni, nem rejtette el a háláját, a köszönetét.
1: And he expressed it verbally, he expressed it non-verbally with hugs and various kinds of non-verbal expressions of appreciation.
0: Elmondta szóval is, és kifejezte mindenféle szó nélküli módokon, ölelésekkel és egyéb dolgokkal, hogy ő most hálás.
1: My wife comes from a different environment where verbal expressions and non-verbal expressions of appreciation were very rare.
0: Az én feleségem olyan családból származik, ahol nagyon ritka volt, akár szóban, akár nem szóban kifejezni az értékelést.
1: Do you remember when Jesus came to the Jordan River?
0: Emlékeztek, amikor Jézus oda ment a Jordánhoz?
1: He goes into the water.
0: Bement a vízbe.
1: He's baptized.
0: Bemerítkezett.
1: The heavens open.
0: Megnyílt a menny.
1: And what happens?
0: És mi történt?
1: God affirms his son.
0: Isten megdicséri, megerősíti a fiát.
1: Hey, you're my son.
0: Te vagy a fiam.
1: And you're the best.
0: Te vagy a legjobb.
1: I'm so proud of you.
0: Annyira büszke vagyok rád.
1: When you live in a relationship longer, sometimes we forget this simple grace.
0: Amikor nagyon sokáig élünk egy kapcsolatban, akkor néha már elfelejtjük ezt a nagyon egyszerű kedvességet és jó indulatot.
1: And we take each other for granted.
0: És természetesnek tekintjük egymást.
1: My wife irons my shirts.
0: A feleségem vasalja az ingeimet. De mindenféle szó nélküli módokon, ölelésekkel és egyéb dolgokkal, hogy ő most hálás.
1: My wife comes from a different environment where verbal expressions and non-verbal expressions of appreciation were very rare.
0: Az én feleségem olyan családból származik, ahol nagyon ritka volt, akár szóban, akár nem szóban kifejezni az értékelést.
1: Do you remember when Jesus came to the Jordan River?
0: Emlékeztek, amikor Jézus oda ment a Jordánhoz?
1: He goes into the water.
0: Bement a vízbe.
1: He's baptized.
0: Bemerítkezett.
1: The heavens open.
0: Megnyílt a menny.
1: And what happens?
0: És mi történt?
1: God affirms his son.
0: Isten megdicséri, megerősíti a fiát.
1: Hey, you're my son.
0: Te vagy a fiam.
1: And you're the best.
0: Te vagy a legjobb.
1: I'm so proud of you.
0: Annyira büszke vagyok rád.
1: When you live in a relationship longer, sometimes we forget this simple grace.
0: Amikor nagyon sokáig élünk egy kapcsolatban, akkor néha már elfelejtjük ezt a nagyon egyszerű kedvességet és jó indulatot.

0: Isten megdicséri, megerősíti a fiát.
1: Hey, you're my son.
0: Te vagy a fiam.
1: And you're the best.
0: Te vagy a legjobb.
1: I'm so proud of you.
0: Annyira büszke vagyok rád.
1: When you live in a relationship longer, sometimes we forget this simple grace.
0: Amikor nagyon sokáig élünk egy kapcsolatban, akkor néha már elfelejtjük ezt a nagyon egyszerű kedvességet és jó indulatot.
1: And we take each other for granted.
0: És természetesnek tekintjük egymást.
1: My wife irons my shirts.
0: A feleségem vasalja az ingeimet.
1: The one I forgot to take with me on this trip.
0: Azt is, amit elfelejtettem elhozni erre az úton.
1: I apologize, I'll be wearing the same clothes tomorrow when I come.
0: Úgyhogy elnézést, holnap ugyanez a ruha lesz rajtam.
1: I promise to take a shower before the...
0: De megígérem, hogy előtte le fogok zuhanyozni.
1: And sometimes I have to stop and say, honey, thank you. Thank you. Thank you for ironing my shirts.
0: Néha meg kell állnom, és meg kell köszönnöm valamit a feleségemnek, például, hogy kivasalta az ingeimet.
1: Honey, you're cooking, it's better every...
0: Drágám, minden.
1: Every year, every month, every day.
0: Minden évben, minden hónapban, minden nap egyre jobban főzöl.
1: Honey, thanks for your involvement with the kids. You're absolutely fantastic.
0: Drágám, köszönöm, hogy foglalkozol a gyerekekkel. Egyszerűen csúcs vagy, hogy csinálod.
1: Friends, sometimes it's hard to give what we ourselves have never experienced.
0: Barátaim, néha nehéz adni azt, amit mi magunk soha nem éltünk át.
1: But I beg you.
0: De könyörgöm.
1: Start trying.
0: Kedjétek el próbálni.
1: And draw from your own relationship with God himself.
0: És merítsetek ehhez az Istennel való kapcsolatotokból.
1: God's not over you waiting for you to make your next mistake and to make you aware of it.
0: Isten nem úgy várakozik a közeletekben, hogy elkövessétek a következő hibátokat és azonnal tudatosíthassa bennetek,
1: God
0: hogy mit követtetek el.
1: He wants to express his appreciation toward you.
0: Isten bátorítani akar, ki akarja fejezni, hogy értékeltiteket.
1: I know what it's like to feel emotionally from a dad who expresses his gratitude and says, "Son, I believe in you. I love you. I appreciate you."
0: Én tudom, hogy milyen átélni egy apától azt, amikor azt mondja, hogy fiam, szeretlek téged, értékellek téged, nagyon jól csinálod, amit csinálsz.
1: And if our earthly dads, who are evil, Jesus says, know how to give good gifts to their children, how much more the heavenly Father?
0: És azt mondta Jézus, hogyha mi a földi atyáink, akik gonoszak, tudják, hogyan adjanak jó dolgokat a gyermekeiknek, akkor mennyivel inkább tudja, ami mennyei atyánk.
1: God is generous in expressing his appreciation for you.
0: Isten nagyon bőkezűen fejezi ki az értékelését irántatok.
1: I believe in you.
0: Hiszek benned.
1: You're my son, you're my daughter, you're the best.
0: A fiam vagy, a lányom vagy, te vagy a legjobb.
1: So much of our marriage, our ability to relate is really a reflection of the health or the non-health of my own relationship with God.
0: A házasságunkban nagyon sok minden tükröződik abból, hogy az Istennel való saját kapcsolatom mennyire jó vagy mennyire nem.
1: If I've been accepted by God,
0: ha Isten engem elfogadott,
1: then through me there's created an environment where I'm accepting of others, and more than anyone else, she becomes the first recipient of that acceptance.
0: Akkor Isten rajtam keresztül egy olyan közeget hoz létre, amelyben én mindenki más is elfogadok magam körül, és az első embernek, a legfontosabbnak, aki ezt átéli, a feleségemnek kell lennie.
1: And she's very different from me.
0: És ő nagyon különbözik tőlem.
1: See, I'm sitting here doing the worship and enjoying, and she's crying.
0: Én ott élvezem a dicsőítést, benne vagyok teljesen, ott ülök, ő meg ott mellettem ül és sír.
1: Boy, if I was insecure, I could be a little, boy, she's crying, and I'm not, you know, what's wrong with you? Quit crying.
0: Én meg ettől kényelmetlenül érzem magam, hogy én követtem el valamit, vagy most mitől sír éppen, hát hagyja már abba, hát ez olyan kínos.
1: Well, she's just different.
0: Ő csak más.
1: She's more emotional than me.
0: Ő érzelmesebb, mint én vagyok.
1: We'll talk more about those differences a little bit later.
0: Kicsit később majd beszélünk ezekről a különbözőségekről.
1: But if I can see that God has accepted a whole spectrum of people that are different than me.
0: Hogyha én látom azt, hogy Isten

0: Te mindenféle embereket elfogadott, akik nagyon különböznek tőlem.
1: Can I not learn to do the same?
0: Akkor nem vagyok én képes vajon megtanulni ugyanezt?
1: And can I not allow my wife to be the first recipient of that grace?
0: És nem engedhetem, hogy a feleségem legyen az első, aki átéli ezt a kegyelmet a részemről?
1: 5 emotional needs, acceptance.
0: 5 érzelmi szükség, elfogadás.
1: Attention.
0: Figyelem.
1: Appreciation.
0: Értékelés.
1: Affirmation.
0: Megerősítés. Vagy jóváhagyás.
1: And respect.
0: És tisztelet.
1: Friends, our spirituality is demonstrated first and foremost in the home.
0: Az otthonunkban fejeződik ki elsősorban a szellemiségünk.
1: And the true measure of my spiritual life as a husband is not measured what God does through me.
0: És nekem férnek a szellemi életemet nem elsősorban az mutatja meg a minőségét, hogy but, Isten mit tesz rajtam keresztül.
1: But it's first measured in the vitality and the fullness present in my life.
0: Hanem a feleségem elevensége és beteljesedettsége az elsődleges mutatója ennek.
1: Where's that in the Bible?
0: Hol van ez a Bibliában?
1: Turn to 1 Timothy chapter 3.
0: 1 Timóteus 3-hoz lapozzunk.
1: 1 Timothy chapter 3.
0: 1 Timóteus 3.

0: If anyone would like to be a bishop, it's a good thing that he desires, the Bible says. Chapter 3, verse 1.
1: A Biblia szerint itt az első versben, ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván.
0: Someone who stands in front, someone who basically who leads.
1: Valaki, aki elől áll, aki alapvetően vezet.
0: He sets his heart on a good thing. It's a noble task.
1: Ez egy nemes feladat, nagyon jó dolog van a szívén az embernek.
0: Verse 2, but the overseer must be above reproach, the husband of one wife.
1: Verse 2. Igen. De a püspök fedhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, második vers.
0: Then in verse 4.
1: Negyedik vers.
0: He must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect.
1: Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel vagy tisztelettel.
0: For if anyone has not learned to manage his own family, how can he manage God's house?
1: Mert ha valaki az ő tulajdonházát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára?
0: So ministry in, within, and through the church, my first training ground is my home.
1: Tehát ahhoz, hogy a gyülekezetben és a gyülekezeten keresztül szolgáljak, az első kiképző területem az otthonom.
0: The Catholic Church took this page of the Bible and took it out and threw it away.
1: A katolikus egyház a Bibliából kitépte ezt a lapot és eldobta.
0: And now we have spiritual leaders who have no practical practice in the context of a home where they nurture relationships where people are relatively healthy.
1: Tehát most olyan vezetőik vannak, akiknek nincsen gyakorlati tapasztalatuk, és gyakorlatban nem képeződhettek ki arra az otthonukba, hogy hogyan kell emberekkel kapcsolatban együtt élni, akik viszonylag egészséges lelkű emberek.
0: Stupidest thing in the world to do.
1: A világon a legostobább dolog, hogy ezt tették.
0: Because God wants to see that his influence upon my life practically benefits someone else.
1: Mert Isten azt akarja látni, hogy az ő hatása az életemben gyakorlati segítség legyen valaki másnak.
0: And God destined that the first person to be the benefit of that practical healthy influence would be a wife or a husband.
1: És Isten úgy döntött, hogy az első ember, aki igazán kedvezményezett ennek az egészséges, pozitív hatásnak Istentől, az a férj, illetőleg a feleség legyen.
0: And together, through our teamwork,
1: és együtt a házas pár a csapatmunkájában,
0: that core of the family,
1: ami ugye ők ugye a családnak a magva,
0: neither the husband nor the wife alone,
1: nem egyedül a férj vagy a feleség,
0: but their interaction and their relationship,
1: hanem az ő kölcsönhatásuk, az ő kapcsolatuk,
0: creates offspring,
1: hozza létre az utódokat,
0: in which they respect and honor their parents,
1: és ezek az utódok tisztelik és becsülik a szüleiket.
0: And they are God's first kingdom team.
1: Ők Isten első királyságos csapata.
0: To give the devil Jesus.
1: Hogy az ördögnek jól megmutassák Jézust.
0: You know, this is Jesus.
1: Tudjátok, ez Jézus most itt.
0: J-E-S-U-S.
1: V-U-S. Jól megmutatjuk az ördögnek.
0: And our life together as a family
1: és a közös családi életünk
0: isn't just for our own enjoyment.
1: Nem csak arra van, hogy mi ezt élvezzük.
0: No. We have a design, we have a destiny.
1: Van egy rendeltetésünk, van egy célunk.
0: And in order for us to be an effective team,
1: és ahhoz, hogy mi hatékony csapat legyünk,
0: we've got to live in harmony together.
1: Összhangban kell élnünk egymással.
0: We've got to work together.
1: Együtt kell dolgoznunk.
0: We've got to respect each other's different gifts.
1: Tisztelnünk kell egymásban a különböző ajándékokat.
0: I'm not a solo act.
1: Nem szóló énekes vagyok, és nem egy egyszemélyes színdarab.
0: And marriage becomes the place where my spiritual life is practiced.
1: És a házasság, a családi életem a hely, ahol a szellemi életemet gyakorolhatom.
0: And all of eternity celebrates marriage.
1: És az egész örökké valóság ünnepi a házasságot.
0: Between Christ,
1: Krisztus,
0: and his bride.
1: És az ő mennyasszonyok között.
0: It starts with marriage. In the beginning, it starts with marriage.
1: Tehát rögtön a kezdetben már ugye házassággal indul a történet.
0: God creates the man. It's not good for him to be alone.
1: Tehát ugye Isten megteremti a férfit, aztán megalapítja, hogy nem jó neki egyedül lenni.
0: He makes a woman.
1: És akkor megalkotja a nőt.
0: Adam opens his eyes. Wow.
1: Adam kinyitja a szemét. Hű.
0: God gives them destiny, he gives them purpose.
1: Isten ad nekik célt, rendeltetést.
0: He gives them power, he gives them dominion.
1: Ad nekik hatalmat, ad nekik uralmi területet.
0: And at the end.
1: És végül.
0: At the end of the book.
1: A könyv végén.
0: There is, it's marriage.
1: Ott is a házasságot látjuk.
0: It's Christ and his church.
1: Krisztus és az egyház között.
0: Destiny fulfilled.
1: A rendeltetés betöltetett.
0: He gives them power, he gives them destiny.
1: Erőt, hatalmat, rendeltetést ad nektek.
0: He gives them dominion.
1: Uralmat ad nekik.
0: And everything in between.
1: És minden a kettő között.
0: Reflects those two things.
1: Ezt a két szakasz tükrözi vissza.
0: It's God's purpose for marriage.
1: Ez Isten célja a házassággal.
0: We can learn techniques, but we got to catch his heart.
1: Megtanulhatjuk a módszereket, de meg kell ragadnunk Isten szívét először.
0: And guys, you and I, specifically the men, you and I are, we are a key, we're really important for this to happen.
1: És mondom nektek, férfiak, velem együtt mondom magunknak, hogy nekünk kulcsfontosságú feladatunk van ebben.
0: Marriage isn't an addendum to our life.
1: A házasság nem egy járulékos része az életünknek.
0: It's really the main story.
1: Hanem ez a fő történet.
0: And through this cooperative team.
1: És a házasságban együttműködő csapat.
0: God gives us destiny.
1: Által adja nekünk, ennek a csapatnak adja Isten a két félnek együtt a rendeltetést.
0: He gives us purpose.
1: Ő ad nekünk célt.
0: He says go.
1: Azt mondja, menjetek.
0: And take dominion.
1: És vegyetek uralmat.
0: And in order for that destiny to be fulfilled.
1: És ahhoz, hogy ez a rendeltetés megvalósuljon.
0: We've got to learn the skills of living in harmony with each other.
1: Meg kell tanulnunk, hogyan élhetünk egymással összhangban.
0: Accepting each other.
1: Elfogadva egymást.
0: Giving each other the attention we each need.
1: Megadva egymásnak azt a figyelmet, amire szüksége van mind a két félnek.
0: An appreciation, an affirmation, and a respect.
1: Elismerve egymást, tisztelve egymást és megerősítve egymást.
0: That flows from God to me.
1: Mindez Istentől felém árad.
0: And from me to my partner.
1: Tőlem pedig a házastársamhoz.
2: Elhangzott a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat első része, melyben Steve Telzerovot hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Szansz műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat második részében Eileen Vincentet hallhatjuk.
3: Áldott legyen az Úr.
4: I'm really happy, first of all, I must tell you this, I'm really happy to be with you.
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, hogy mondjam ezt el elsőként.
4: And it's wonderful to see all you people come.
3: Csodálatos látni, hogy milyen sokan eljöttetek.
4: And now, are you ready to learn something new?
3: Készek vagytok valami újat tanulni?
4: Now, Alan has begun with a wonderful session.
3: Alan egy csodálatos tanítással kezdte.
4: Now, with this second session,
3: ezen a második tanításon,
4: I wish to lay a foundation for the things that I am going to share with you.
3: Szeretném lefektetni az alapjait annak, amit én fogok elmondani nektek.
4: And so I'm going to be speaking out some principles here.
3: Tehát néhány alapelvet fogok elmondani.
4: Now, I will be beginning on page 32 in your notes.
3: A jegyzetetek 32. oldalán fogom kezdeni.
4: Now let us pray.
3: Imádkozzunk.
4: Father, we come to you.
3: Atyám, hozzád jövünk.
4: And we're asking you, Lord, to open our hearts to your spirit.
3: És kérjük, Uram, hogy nyisd ki a szellemünket, a szellemed előtt.
4: Father, we recognize the days in which we live.
3: Atyám, tudjuk, milyen napokban élünk.
4: These are the end times.
3: Ezek az utolsó idők.
4: These are the times you're doing new things in the earth.
3: Ezek a napok, amikor új dolgokat cselekszel a földön.
4: And Father, we are ready to change.
3: És Atyám, készek vagyunk változni.
4: We're ready for transition.
3: Készek vagyunk az átmenetre.
4: And Lord, we ask you.
3: És Uram, kérünk téged.
4: Even when we think we know.
3: Hogy még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy tudunk valamit.
4: Lord God, give us teachable spirits.
3: Urunk Istenünk, adj nekünk tanítható szellemet.
4: We ask you in Jesus' name.
3: Jézus nevében kérjük ezt.
4: And everybody said,
3: mindenki,
4: Amen.
3: Amen.
4: Hallelujah. Come on then. Let's look at this.
3: Akkor nézzük hát.
4: In page 32.
3: A 32. oldalon.
4: Now, I'm going to begin at the beginning as if Alan had not even spoken. Okay?
3: Tehát a legelején kezdem, mintha még meg sem szólaltam volna.
4: Because this is my beginning. Okay?
3: Mert ez az én kezdetem.
4: So this is like two rivers running next to each other. Okay, now you can see in your notes there. There are 227 references to mother in the Bible.
3: Ugye a Bibliában 227 helyen van szó anyákról.
4: Now, usually those references.
3: Általában ezek az igehelyek
4: talking about mothers in a natural way.
3: A fizikai anyákról beszélnek.
4: Now there are 826 references to father.
3: 826 ige szól az apákról.
4: Now and most of those are speaking about fathers in a natural way.
3: És ezek zöme is a fizikai apákról beszél.
4: Now, I just want you to understand.
3: Szeretném, ha megértenétek.
4: Now, the Bible talks about ordinary people in ordinary life.
3: Hogy az ember, a Biblia hétköznapi emberekről beszél, akik hétköznapi életeket éltek. Férfiakról és nőkről, gyerekekről.
4: And boys and girls.
3: Lányokról, fiúkról.
4: And it talks about fathers and mothers.
3: És atyák, apákról, anyákról.
4: But more often the Bible refers to the fathers than the mothers.
3: De a Biblia többször beszél apákról, mint anyákról.
4: Now the fathers wouldn't be there without mothers. They don't mention that fact. Actually, Paul does mention it in one place in Corinthians. And so, men and women are equally important. I hope you agree.
3: Remélem, hogy egyetértetek velem abban, hogy a férfiak és nők egyformán fontosak.
4: Gentlemen.
3: Uraim,
4: you would not be here without having a mother.
3: Nem lennének itt, ha nem lett volna anyjuk.
4: And none of us would be here without having a father.
3: És egyikünk sem lenne itt, ha nem lett volna apja.
4: We are equally important in God's sight.
3: Isten szemében egyformán vagyunk fontosak.
4: So let's begin understanding this.
3: Tehát kezdjük ezt megérteni.
4: Now many of us come from a culture.
3: Sokan olyan kultúrából jövünk,
4: which does not say that.
3: Ami nem ezt az üzenetet közvetíti.
4: Anybody here who could agree your culture does not say men and women are equal?
3: Egyet tud érteni abban, hogy a kultúrája nem azt közvetíti, hogy a férfiak és nők egyformák? Tegyétek fel a kezeteket nyugodtan.
4: Yeah, it's true, it's true. Now, I live in the United States.
3: Én az Egyesült Államokban lakom.
4: But plenty of Christian denominations.
3: De nagyon sok keresztény felekezet.
4: Would still consider women are not as important as men.
3: Még mindig azt gondolja, hogy a nők nem olyan fontosak, mint a férfiak.
4: So it's understood, it's a recognized thing.
3: Tehát ez egy elismert tény, egy hallgatólagos megegyezés.
4: In most places in the world.
3: A világ legtöbb helyén.
4: That men are more important than women.
3: Hogy a férfiak fontosabbak, mint a nők.
4: But I want to say to you.
3: De én el akarom mondani nektek,
4: in the kingdom of God,
3: hogy Isten királyságában,
4: and in God's eyes,
3: és Isten szemében,
4: this is not true.
3: Ez nem így van.
4: And so we have got to get out of our worldly thinking.
3: Tehát ki kell lépnünk a világias gondolkodásunkból.
4: And I'm inviting you.
3: És meghívlak
4: titeket arra. Come on, stepping out of worldly thinking into spiritual thinking.
3: Lépjetek ki a világi gondolkodásból be a szellemi gondolkodásba.
4: Now, every one of you in this room.
3: Ebben a teremben mindenki,
4: especially male leaders,
3: különösen a férfi vezetők,
4: I'm calling you to make a change in your attitudes.
3: Titeket hívlak fel arra, hogy változtassátok meg a hozzáállásotokat.
4: And I want you to come truly into the kingdom of God.
3: És szeretném, ha valóban beléptitek Isten királyságába.
4: This past week,
3: a múlt héten,
4: I was reading a mission letter.
3: Egy missziós levelet olvastam.
4: And this was Operation Mobilization.
3: Ez az OM-nek volt a missziós levele.
4: Operation Mobilization. Now this mission has been going for about 45 years.
3: Körülbelül már 45 éve vagy 50 éve működik ez a misszió.
4: But in this letter it said we are considering the gender problem.
3: De ebben a hírlevelünkben az állt, hogy éppen fontolgatjuk a nemek problémáját.
4: For all these years they've only had male leaders.
3: Mert mindezen évek alatt csak férfi vezetőik
4: and
3: voltak.
4: More than half of the workforce are women.
3: És a munkatársaik több mint fele nő.
4: Yes.
3: Igen.
4: The missionaries.
3: A missionáriusok.
4: Yes, half of the missionaries were women.
3: Tehát a missionáriusok fele nő.
4: But all the own leadership was only with the men.
3: De csak férfiak voltak vezetők.
4: Now, it's taken nearly 50 years.
3: Majdnem 50 évig tartott nekik.
4: But this mission is beginning to consider.
3: De ez a misszió most már elkezdi ezt fontolgatni.
4: Come on, some of you might be 50 years old.
3: Gyerünk, lehet, hogy néhányan itt 50 évesek vagy csak
4: körülbelül. I want to say it's time to consider perhaps there's a change that's necessary.
3: Tehát azt javasolnám, hogy próbáljátok arra gondolni, hogy talán lehetséges vagy alkalmas lenne.
4: All right, are you ready for a shift in your mind?
3: Hogy valami változásra lenne szükség. Hogy készek vagytok a gondolkodásotokat megváltoztatni?
4: Hallelujah! Come on, let's look at the word of God.
3: Na nézzük meg Isten igényét.
4: Now, I want to continue with some of these thoughts here.
3: Néhány itteni gondolattal szeretném folytatni.
4: You know that it says there, in none of these references did God refer to himself as a mother.
3: Azt mondja a jegyzet, egyik helyen sem utal Isten önmagára anyaként.
4: Now, I want you, that's very, very important, especially in these days.
3: Ez nagyon-nagyon fontos, különösen a mai korban.
4: I'm sure you've heard of the New Age talk.
3: Biztos vagyok benne, hogy hallottatok már New Age-es szöveget.
4: And that God is female.
3: Hogy Isten nőnemű, mondjuk ilyeneket mondanak.
4: And we've even had a Bible published where we've made a female Bible.
3: Azt hiszem, hogy kiadtak egyszer egy ilyen nőneműre átírt Bibliát is.
4: Now, it's crazy.
3: De ez egy őrület.
4: But you see, people are offended because the Bible seems to be very male.
3: De látjátok, az emberek megbotránkoznak azon, hogy a Biblia nagyon férfiasnak tűnik.
4: But that is a total misunderstanding.
3: De ez egy teljes félreértés.
4: God is neither male nor female.
3: Isten nem is nő és nem is férfi.
4: God is a spirit.
3: Isten szellem.
4: And God doesn't want to be male and he doesn't want to be female.
3: És Isten nem is akar férfi vagy nő lenni.
4: He supersedes all that.
3: Mert ő felette áll mindezeknek.
4: Our God is a spirit.
3: Ami Istenünk szellem.
4: Hallelujah! Did you know that?
3: Tudtátok ezt?
4: Yes, come on. He is spirit. He's not
3: igen,
4: male.
3: Igen, ő szellem, nem férfi.
4: Even though he calls himself father.
3: Akkor is, ha atyának nevezi magát.
4: We must not then consider he is male because he calls himself father.
3: Nem szabad azt gondolnunk, hogy ő hímnemű azért, mert atyának nevezi magát.
4: Come on, we have to think spiritually.
3: Szellemileg kell gondolkodnunk.
4: And not naturally.
3: Nem fizikai szinten.
4: Hallelujah. Let's look again at these notes.
3: Újra nézzük meg a jegyzetet.
4: Now, in Isaiah 66, you can turn there with me.
3: Az Ézsaiás 66-ban oda is lapozhattok.
4: This scripture here, verse 12.
3: Ez az ige itt, a 12. vers.
4: It uses the word mother.
3: Azt a szót használja, hogy anya.
4: But it's talking about the city of Jerusalem.
3: De Jeruzsálem városáról van szó benne.
4: Now read this scripture with me.
3: Olvassátok el velem ezt az igét.
4: For thus says the Lord.
3: Mert így szól az Úr.
4: Behold, I will extend peace to her like a river.
3: Én még kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyó, és a rá az egy nőnemű névmás.
4: And the her is Jerusalem.
3: És ez a rá, ez Jeruzsálemre vonatkozik.
4: The her, I will extend peace to her. And the glory of the Gentiles like a flowing stream.
3: És mint kiáradott patakot a népek dicsőségét.
4: Then you shall feed.
3: És szopjátok. Tehát, és
4: and I'm reading it to you as it really is, because certain words have been added in the English.
3: És most úgy olvasom el tovább, ahogy valóban van a szövegben, az angol változathoz hozzátettek néhány szót.
4: On sides shall you be carried.
3: Az oldalakon fogtok hordoztatni.
4: On sides you shall be carried.
3: Tehát oldalakon, oldalon fognak hordozni titeket.
4: And be dandled on knees.
3: És térdeken cirógatnak titeket.
4: As one whom his mother comforts, so I will comfort you.
3: Mint olyat, akit anyja vigasztal, akit vigasztal
4: titeket. And you shall be comforted in Jerusalem.
3: És Jeruzsálemben vesztek vigasztalást.
4: God is speaking about Jerusalem.
3: Isten Jeruzsálemről beszél.
4: And this is spiritually speaking about the church.
3: És szellemi értelemben az egyházról szól ez.
4: And here we have a pointer to the church as being the one who will care for you like a mother.
3: És most úgy azt olvassuk, hogy valaki ki van arra jelölve, hogy úgy gondozza az egyházat,
4: and so
3: mint egy
4: right
3: anya.
4: Today, this scripture applies to us.
3: Tehát ma ez az ige ránk vonatkozik.
4: We are the church.
3: Mi vagyunk az egyház.
4: And we should be caring for people like a mother cares for her children.
3: Tehát nekünk kell úgy törődnünk az emberekkel, ahogy egy anya törődik a gyerekeivel.
4: Now, if we looked at the Hebrew language,
3: hogyha megnézitek a héber változatát,
4: and we looked at mother,
3: és kikeresték az anya szót,
4: one of the meanings of mother in the Hebrew language is she is the bond of the family.
3: A héber nyelvben az anya egyik definíciója az, hogy ő a család köteléke, aki összeköti
4: she's
3: a családot.
4: She's what makes the family stick together.
3: Ő miatt ő köti össze a családokat egymással.
4: And I'm quite sure in your own personal experience.
3: És biztos vagyok abban, hogy a ti személyes átélésetekben.
4: You would say this mother kept the family together.
3: Ti is tudjátok azt mondani, hogy ismertek olyan anyát, aki összetartotta a családot.
4: Yeah, that's true,
3: vagy a ti saját anyukátok
4: tartotta össze.
3: Tehát emelje fel az a kezét, aki
4: and
3: úgy gondolja, hogy az anya tartja össze a családot. Ez az anya szó héber jelentése.
4: Now don't you think that God intends within the family of God?
3: Nem gondoljátok, hogy Istennek az a szándéka, hogy az ő családjában
4: there should be some activity of this motherhood,
3: legyenek ilyen anyai tevékenységek,
4: that holds the family together.
3: Amelyek összetartják a családot.
4: I believe this is what God intends to happen.
3: Hiszem, hogy Istennek ez a szándéka, hogy ez megtörténjen.
4: Come on, mothers.
3: Gyerünk, anyák.
4: We will facilitate pulling the family together and holding the family together.
3: Segíteni fogjuk a család összetartását és összehúzását.
4: Hallelujah. Now, following your notes with me on page 32.
3: Hogyha követitek a jegyzeteteket, and kérdezem az oldalon.
4: Listed there are some verses that refer to mother in the allegorical sense.
3: Van itt felsorolva néhány ige, ami jelképes értelemben utal az anyákra.
4: Now, you see, the word mother is used in many ways in the scriptures.
3: Tehát láthatjátok, hogy az ige az anya szót sok módon használja.
4: And as you read through this little list of scriptures here,
3: és ahogy végigolvassátok ezt a kis ige listát,
4: you will get an idea that something flows out from motherhood.
3: Az a benyomásotok lesz, hogy az anyaságból kiárad valami.
4: And the way it's used in the scriptures, it can be something evil or it can be something good.
3: És az igéből kiderül, hogy ez lehet jó dolog is, vagy rossz dolog is, ami az anyaságból árad.
4: It's like a source, a beginning place.
3: Olyan az anyaság, mint egy forrás, egy kezdő
4: hely. Let's read the first one.
3: Olvassuk el az első.
4: Genesis 3:20 is the verse.
3: 1 Mózes 3:20.
4: Eve, the mother of all living.
3: Éva minden élőnek anyja.
4: Now that's the first reference in the scripture to mother.
3: Ez az első utalás az igében az anyákra.
4: Eve, the mother of all living.
3: Éva minden élőnek anyja.
4: And Eve means.
3: És az Éva azt jelenti.
4: Life or living.
3: Vagy élet, vagy élő.
4: And so here we have the beginning of the use of the word mother.
3: Tehát itt használja először az ige az anya szót.
4: Now, Psalm 51:5, I've picked out some scriptures.
3: Az 51. Zsoltár 7.
4: In sin did my mother conceive me.
3: Bűnben fogant engem az anyám.
4: And I'll press on, Hosea 2, verse 2.
3: Hoseás 2:2.
4: And 5, and chapter 4, and verse 5.
3: 4. rész, 5. vers.
4: All refer to Israel as a mother.
3: Ezek az igék mind Izraelre utalnak anyaként.
4: Now, if you think of this idea of a beginning,
3: hogyha eszetekbe jut az, hogy kezdetről szól ez az anyaság.
4: So here is Israel being referred to as a mother.
3: Itt Izraelre utal az ige anyaként.
4: Holding together the purposes of God.
3: Aki összetartja Isten céljait.
4: And Galatians 4:26.
3: A Galata 4:26.
4: Jerusalem. Is above the mother of us all.
3: Jeruzsálem, mindnyájunk anyja.
4: And what is this? This is the church again.
3: Itt újra az egyházról van szó.
4: The mother of us all.
3: Mi mindannyiunk anyja.
4: Now, I want to look at Thessalonians 1:7.
3: Nézzük meg az 1 Thessalonika 2:7-et.
4: Now Paul says.
3: Pál azt mondja.
4: We were like a nurse.
3: Hogy olyanok voltunk, mint egy dada.
4: Among the people caring and nourishing them.
3: Az emberek között, akik táplálgatják őket,
4: szoptatják őket.
3: Now the word
4: used nurse there, translated nurse.
3: Itt az a szó, amit dadának nevez, vagy anyának az ige.
4: Some translations say mother.
3: Vannak fordítások, amik anyát mondanak.
4: But it is not the usual word for mother.
3: De ez nem a szokásos szó az anyára.
4: It is more, the word really means somebody who is nursing a child, rather than talking about the whole activity of being a mother.
3: Itt nem igazán magáról az egész anyaságról van szó, hanem arról, amikor valaki szoptat egy gyereket.
4: So Paul is saying, this is what we were to this church.
3: Tehát Pál azt mondja, hogy mi ezek voltunk ti között,
4: ennek a gyülekezetben. We were caring for them, nourishing them, cherishing them.
3: Dédelgettünk, titeket, töröltöttünk veletek, tápláltunk titeket.
4: We were building them up.
3: Felépítettünk titeket.
4: Now the last mention of the word mother in the whole scripture.
3: Az anyaszó utolsó említés az egész igében.
4: Is Revelation 17:5.
3: A jelenések 17:5.
4: Babylon. Is the mother of harlots.
3: A szajhák anyja.
4: Again, a place of beginning.
3: Ez is egy kezdet.
4: And here you see where it is used in a country in a bad situation.
3: És láthatjuk, hogy ez egy országban hogyan említettük, egy rossz helyzetben.
4: This study is not about mothers in the natural.
3: Tehát mi nem fizikai szintű anyákról tanulunk.
4: Now we're talking about spiritual motherhood.
3: Hanem szellemi anyaságról beszélünk.
4: Now the Bible talks about natural motherhood.
3: A Biblia is beszél fizikai anyaságról.
4: And that's a whole subject on its own.
3: Ez önmagában is egy nagy téma.
4: And this teaching for these next days is not about natural motherhood.
3: De ez a tanítás az elkövetkező napokban nem a fizikai anyaságról szól.
4: is not about natural fatherhood.
3: Nem is földi apaságról.
4: Because if you were a savage, you'd never heard the name of Christ.
3: Mert hogyha olyan törzsben élnétek, ahol soha nem hallott a senki Krisztus nevét,
4: there's still mothers and fathers.
3: Ott is vannak apák és anyák.
4: But they're not doing spiritual fathering or spiritual mothering.
3: De ők nem szellemi szülőként viselkednek.
4: They are behaving after the order of their creation.
3: Hanem a teremtettség rendje szerint működnek.
4: Let's look at this scripture here, which is very important. Genesis 1 and 27.
3: Nézzük meg ezt az igét, ami nagyon fontos. 1 Mózes 1:27.
4: Yeah, he says here, God created man.
3: Azt mondja itt, hogy Isten megteremtette az embert.
4: In Genesis 1:27.
3: Tehát 1 Mózes 1:27.
4: Now, when that word man is used there in the scripture,
3: itt használja az ember.
4: It's not talking about men who walk around wearing trousers.
3: Itt nem nadrágot hordó férfiakról van szó.
4: It's talking about mankind.
3: Nem az emberiségről, az emberi fajról. Aki férfiak is és nők is.
4: When God created men and women,
3: amikor Isten megteremtette a férfiakat és nőket,
4: perhaps you need to write that in your Bible. That's what the scripture is talking about.
3: És lehet, hogy ezt bele kell írnotok a Bibliátokba, mert erről szól ez az ige.
4: So when God created people,
3: tehát amikor Isten megteremtette az embereket,
4: he created them in his own image.
3: A saját képmására teremtette meg őket.
4: Now he created women in his image as well as men in his image.
3: A nőt ugyanúgy a saját képére teremtette meg, mint a férfit.
4: Did you hear that?
3: Hallottátok ezt?
4: In the image of God, because he's not a male.
3: Mert ő nem férfi.
4: Because he's a spirit.
3: Mert ő szellem.
4: So here, let's read this again. God created mankind in his own image.
3: Olvassuk ezt újra, hogy Isten megteremtette az emberiséget az ő képére.
4: In the image of God, he created him.
3: Isten hasonlatosságára teremtette őt.
4: Male and female, he created them.
3: Férfiúvá és asszonyát teremtette őket.
4: Male and female, he created them.
3: Tehát férfivá és asszonyát teremtette őket.
4: And both are in his image.
3: Mind a kettő Isten hasonlatosságára teremtetett.
4: Now, what is the implication of being in the image of God?
3: Mit von magával az, hogy Isten hasonlatosságára lettünk teremtve?
4: That in our human creation,
3: az emberi teremtettségünkben,
4: we have God-like abilities because we're in his image.
3: Isteni képességeink vannak, mert az őtől a hasonlatosságára lettünk teremtve.
4: Now part of those abilities,
3: ezeknek a képességeknek egy része,
4: we are men and women.
3: Az, hogy férfiak vagyunk meg nők.
4: We can produce children.
3: Gyerekeket tudunk létrehozni.
4: And we have different aspects, different perspectives on life.
3: És az életet különböző módon látjuk.
4: This is part of the creation that God has put within us.
3: Ez része annak a teremtettségnek, amit Isten elhelyezett bennünk.
4: Now, I'm talking about a human creation.
3: Egy emberi teremtésről beszélünk itt.
4: And in our human creation we have emotions.
3: Tehát mi nekünk emberi lényeknek vannak érzelmeink.
4: Now those emotions are in the image of God.
3: És ezek az érzelmek is Isten hasonlatosságára lettek teremtve.
4: And so we can love and we can hate.
3: Tehát tudunk szeretni és gyűlölni.
4: Now, people who do not know the Lord Jesus Christ still can love and hate.
3: Azok az emberek is tudnak szeretni és gyűlölni, akik nem ismerik az Úr Jézust.
4: Come on, all creation is in the image of Christ, in the image of God.
3: Mert az egész teremtettség Isten hasonlatosságára lett teremtve.
4: Yes, you understand?
3: Értitek?
4: Good. So we're talking about the human creation.
3: Tehát itt az emberi teremtményekről van szó.
4: In this, we are God-like in that we also have a behavior which is similar to God. It's in his image.
3: Istenhez hasonlítunk abból a szempontból, hogy úgy viselkedünk, ahogy ő.
4: And we could describe it in so many words.
3: Nagyon sok szóval leírhatnánk ezt a dolgot.
4: But I'm just going to say, we have courage.
3: De csak azt mondom el, hogy bátrak vagyunk.
4: We have honesty.
3: Tudunk becsületesek lenni.
4: Integrity.
3: Őszinték.
4: We have a compassion.
3: Irgalmasak tudunk lenni.
4: That these are God-like abilities.
3: Ezek Istenhez hasonló tulajdonságok.
4: But they are in all God's creation.
3: De Isten minden emberi teremtményében ezek megvannak.
4: But we don't see them fully manifested until we're truly born again.
3: De nem látjuk ezek teljes megnyilvánulását, amíg újjá nem születünk.
4: Now, when I was thinking about this,
3: amikor erről gondolkodtam,
4: I thought of many of the pictures you see on your television screen.
3: Sok olyan képre gondoltam, amit a tévében lehet
4: látni. Like in the Sudan.
3: Például a Szudánról.
4: And these displaced people, refugees in terrible situations.
3: Azok a menekültek emberek, akik elmentek otthonról és szörnyű körülmények között vannak.
4: But despite the pain and the terrible situation in which they live.
3: De a fájdalom és a szörnyű körülményeik ellenére, amelyek között élnek.
4: They have compassion for their children.
3: Könyörületesek a gyerekeikhez.
4: There's mothers who've got nothing, but yet they're caring for these children.
3: Vannak anyák köztük, akiknek semmiük nincs már, de a gyerekeikkel
4: törődnek. No Christ.
3: Nem ismerik Krisztust.
4: They're not born again.
3: Nem újjászületettek.
4: They're just in the image of God.
3: Csak Isten hasonlatosságára lettek teremtve.
4: And so something of that image.
3: És akkor valami ebből a képmásból.
4: Is still being displayed in their natural lives.
3: Még mindig megmutatkozik a természetes életükben.
4: Isn't that amazing?
3: Nem megdöbbentő?
4: God has left his stamp on his creation.
3: Isten rajta hagyta a pecsétjét a teremtett világon.
4: And God brings the fullness
3: és Isten
4: of all that which he's put within us.
3: Mindennek a teljességét, amit elhelyezett bennünk.
4: He brings it forth when we are born again.
3: Előhozza, amikor újjászületünk.
4: Hallelujah. Hallelujah. Now I want us to see clearly.
3: Szeretném, hogy a világosan látnánk.
4: That we're not talking about that natural abilities that God has put within creation.
3: Hogy nem azokról a természetes képességekről beszélünk most, amelyeket Isten elhelyezett a teremtett emberekben.
4: This conference is talking about spiritual fathering and spiritual mothering.
3: Ez a konferencia szellemi anyaságról és szellemi anyaságról szól.
4: Which I do wish to make a distinction between natural and spiritual.
3: És nagyon szeretném, hogy megkülönböztetnénk egymástól a természetes és a szellemi változatot.
4: And the spiritual fathering and mothering.
3: És a szellemi atyaság és anyaság.
4: It's a God ability.
3: Isteni képesség.
4: Flowing through our born again humanity.
3: Ami az újjászületett embereken tud átáradni.
4: By the power of the Holy Spirit.
3: A Szent Szellem ereje által.
4: I'll say that again.
3: Újra mondom.
4: This spiritual parenting, mothers and fathers.
3: Ez a szellemi szülőség, szellemi atyaság és anyaság.
4: It is a God ability.
3: Isten képessége.
4: Flowing through our born again humanity.
3: Ami átárad az újjászületett emberi lényünkön keresztül.
4: By the power of the Holy Spirit.
3: A Szent Szellem ereje által.
4: Hallelujah. Does that make sense to you?
3: Érthető ez a számotokra?
4: Praise God.
3: Dicsőség az Úrnak.
4: Now, when we talk about male and female,
3: amikor férfiről és nőről beszélünk,
4: this only concerns our humanity.
3: Ez csak az emberi lényünkre vonatkozik.
4: It tells us that there is no male and female.
3: Mert azt olvassuk az igében, hogy nincs férfi sem nő.
4: In the spirit.
3: Szellemben.
4: In Galatians 3:26-28.
3: Ez a Galata 3:26-28-ban van.
4: Male and female, and those distinctions are done away with in the spirit.
3: A férfi és nő olyan különbségtétel, ami szellemben
4: nincsen. In heaven, we are told there's no gender.
3: A menny, azt olvassuk, hogy a mennyben nem lesznek
4: Matthew
3: nemek.
4: Matthew 22:30.
3: A Máté 22:30-ban.
4: Do you wish to read that scripture?
3: Akarjátok elolvasni?
4: Let's turn to it. Matthew 22.
3: Lapozzunk oda Máté 22.
4: And verse 30.
3: 30.
4: For in the resurrection there is neither they neither marry nor are given in marriage, but are like the angels of God in heaven.
3: Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.
4: Because you see that in the spirit there is no gender.
3: Mert tudjátok, szellemben nincsenek nemek.
4: Gender concerns this life on this earth.
3: A nemek erre az életre vonatkoznak ezen a földön.
4: Now, all of us here.
3: Mindannyian, akik itt vagyunk.
4: We all have a glorious opportunity.
3: Mindannyian kaptuk egy dicsőséges lehetőséget.
4: To show forth all the attributes of the Father in this humanity.
3: Arra, hogy az Atya minden tulajdonságát bemutassuk az emberi lényünkben.
4: Hallelujah. And you know, we can show little children can show it forth in a childish way.
3: És tudjátok, a gyerekek is meg tudják ezt mutatni gyermeki módon.
4: Men in a manly way.
3: A férfiak férfi módon.
4: And women in a womanly way.
3: És a nők nőies módon.
4: But it's always the same God.
3: De mindig ugyanaz az Isten az.
4: Who is the father of us all?
3: Aki mindannyiunk atya.
4: Come on, we would say there isn't a junior sized Holy Spirit.
3: Elmondhatnánk, hogy nincs ilyen ifjúsági méretű Szent Szellem.
4: Come on, so there's a he's the same Holy Spirit.
3: Ő ugyanaz a Szent Szellem.
4: And so it's the same God who shows himself to a little child.
3: És ugyanaz az Isten mutatja meg magát egy kisgyermeken keresztül.
4: So it's the same God who shows himself to a woman or to a man.
3: És ugyanaz az Isten mutatja meg magát egy férfin és egy nőn keresztül is.
4: God takes humanity.
3: Isten fogja az emberi lényeket.
4: And displays himself.
3: És bemutatja magát rajtuk keresztül.
4: It looks different.
3: Másképp néznek
4: ki. It can look childish.
3: Kinézhetnek gyerekesen.
4: It can look masculine.
3: Kinézhetnek férfiasan. Kinézhetnek nőnek.
4: But it's still God.
3: De akkor is Isten nyilvánul meg.
4: Come on, we mustn't differentiate in these ways.
3: Igen, ezekben a dolgokban nem szabad különbséget tenni.
4: And put some more important than others.
3: És egyeseket fontosabbnak tekinteni másoknál.
4: Are you hearing what I'm saying?
3: Halljátok, amit mondok?
4: Hallelujah! Bless the Lord!
3: Áldott legyen az Úr!
4: All right. So spiritual mothers manifest the same father heart of God in a female manner.
3: Tehát a szellemi anyák Istennek ugyanazt az atyaságát mutatják be női módon.
4: Now, because this is the first session,
3: mivel ez az első tanításom,
4: I want to give some clear definitions of the terms that we're going to be using in these coming days.
3: Szeretném elmondani a világos meghatározását néhány olyan fogalomnak, amiket használni fogunk az elkövetkező napokban.
4: Now we're going to talk about spiritual sons.
3: Beszélni fogunk szellemi fiakról.
4: Now people will have all kinds of ideas of what a spiritual son is.
3: Az embereknek mindenféle elképzelésük van arról, hogy ki milyen egy szellemi fiú.
4: And first of all, most people, well, many people will think a spiritual son is male.
3: A legtöbb ember azt gondolja, hogy egy szellemi fiú biztos hímnemű.
4: Now I want to say to you, we're not using the term spiritual sons in a masculine way.
3: Én el akarom mondani nektek, hogy a szellemi fiú kifejezést mi nem hímnemű lényekre használjuk.
4: A spiritual son can be male or female.
3: Szellemi fiú lehet nő is, meg férfi is.
4: Now I'm not going to talk about spiritual daughters.
3: Nem fogok beszélni szellemi lányokról.
4: I'm sorry about that.
3: Sajnálom, de így van.
4: But I'm not going to speak about spiritual daughters.
3: De nem fogok beszélni szellemi lányokról.
4: And I've got a very good reason for doing that.
3: És erre nagyon jó okom van.
4: Because if you read your Bible,
3: mert ha elolvassátok a Bibliát,
4: it is men, it is maleness.
3: A férfiasság.
4: It is in the scriptures, it's the men who inherit.
3: Az igében a férfiak azok, akik örökölnek.
4: And now that is a picture of,
3: és ez,
4: sons who inherit.
3: Az öröklő fiaknak a képe.
4: And so I'm going to say that you are a son of God. Is that true?
3: Azt fogom mondani, hogy Isten fiai vagy, de ez igaz?
4: Does the Bible ever call you a daughter of God?
3: A Bibliában sosem is az, hogy Isten lányai vagy.
4: Never! You're always a son of God.
3: Mindig Isten fiai vagyunk.
4: Because sons of God are the ones who inherit from God.
3: Mert Isten fiai azok, akik örökölnek tőle.
4: In the Jewish culture, the women did not inherit.
3: A zsidó kultúrában a nők nem örököltek.
4: And that was a picture of the truth that I'm saying to you, that it is sons who inherit.
3: És ez egy képe annak az igazságnak, amit mondok most nektek, hogy a fiak azok, akik örökölnek.
4: So we're going to be talking about sons, spiritual sons.
3: Tehát beszélünk majd szellemi fiakról.
4: How many spiritual sons have we got?
3: Hány szellemi fiú van itt?
4: Yes, we got spiritual sons.
3: Igen, szellemi fiak vannak itt.
4: Come on, women, that's who you are. You're a son of God. You're not a daughter of God.
3: Isten fiai vagytok, nem lányai.
4: Come on, daughters, remember this. Daughters do not inherit.
3: Ne felejtsétek, hogy a lánygyerekek nem örökölnek.
4: Sons inherit.
3: A fiak igen.
4: Now there was just one story in the Bible.
3: Egy történet volt a Bibliában.
4: And you remember Caleb's daughters?
3: Emlékeztek Caleb lányaira?
4: Joshua in chapter 15 and verse 18.
3: Józsué 15:18-ban.
4: And Snezna, thank you for your Bible.
3: Köszönöm a Bibliádat.
4: I haven't got a Bible, you know, it's still in London. So
3: még London van a Biblia. Kölcsön kellett kérnem egy Bibliát.
4: So I'm left destitute here. Joshua in chapter 15.
3: Úgyhogy itt ki vagyok fosztva, úgyhogy Józsué
4: itt. Verse 18.
3: És 18. vers.
4: And this is the story of Caleb. You remember Caleb?
3: Ez Caleb történet, emlékeztek őre?
4: Oh, what a mighty warrior!
3: Micsoda hatalmas harcos volt.
4: And he had a daughter who was a mighty warrior.
3: És volt egy lánya is, aki hatalmas harcos volt.
4: And she wanted to inherit along with her father.
3: És ő is örökölni akarta a atyától.
4: And verse 18, now it was so
3: that
4: this daughter came to Caleb,
3: hogy ez a leány gyerek eljött Kálebhez,
4: and persuaded him to, came to her husband and asked her father for a field.
3: Tehát kért az apjától egy mezőt.
4: So she dismounted from her donkey and Caleb said to her,
3: úgyhogy leszállt a szamaráról, és Caleb azt mondta neki,
4: what do you wish?
3: Mit akarsz?
4: And she answered, give me a blessing since you have given me the land in the south.
3: Ő pedig mondta, adj áldás nékem, mivel hogy száraz földre helyeztél engem, tehát délre helyeztél engem.
4: Give me also the springs of water.
3: Adj nékem azért vízforrásokat is.
4: So he gave her the upper springs and the lower springs.
3: És neki adta a felső forrást és az alsó forrást.
4: Caleb had no sons.
3: Calebnek nem voltak fiai.
4: And the inheritance would have gone to his brother's children.
3: És akkor a fivéreinek a gyerekei örököltek volna
4: but
3: tőle.
4: But he was a woman who said, I'm going to have a son's right.
3: De itt volt egy nő, aki azt mondta, hogy én fiúi jogot fogok igényelni.
4: Come on, that's what we're doing. We're having the sons right.
3: Ezt tesszük itt is, hogy fiúi jogokkal élünk.
4: The upper springs and the lower springs.
3: A felső forrás és az
4: we
3: alsó
4: will
3: forrás.
4: Have it all, Lord.
3: Mindent akarjuk örökölni, Uram.
4: Thank you, Jesus.
3: Köszönjük, Jézus.
4: So spiritual sons are male and female.
3: Tehát a szellemi fiak mindkét nemhez tartozhatnak.
4: They are young people as well as older people.
3: Lehetnek fiatalok és idősebbek.
4: And I want to say this.
3: Azt akarom mondani.
4: If you come into a spiritual relationship,
3: hogy egy szellemi kapcsolatba lépsz be,
4: and you could say, I am this person's spiritual son.
3: És el tudod mondani, hogy XY szellemi fia vagy.
4: It is a privileged relationship.
3: Akkor ez egy kiváltságos kapcsolat.
4: Because you see, people don't have many spiritual sons.
3: Mert tudjátok, az embereknek nincs túl sok szellemi fiúk.
4: It is a privileged relationship.
3: Tehát ez egy kiváltságokat hordozó kapcsolat.
4: I'm not going to use that. I've said here. I'm not using the term daughter.
3: Tehát már mondtam, hogy nem
4: the relationship,
3: a...
4: this spiritual son relationship.
3: A lány kifejezést. Ez a kapcsolat, ami a szellemi fiak életében van.
4: It's a close relationship.
3: Egy szoros kapcsolat az atyával.
4: It's loving and trusting.
3: Ez egy szeretett és bizalomteljes kapcsolat.
4: Now, it's not a casual relationship, it's just not like a normal friendship.
3: Nem egy felszínes kapcsolat, nem egy hétköznapi haverság.
4: Come on, it's got some spiritual strength in this relationship.
3: Hanem ebben a kapcsolatban van szellemi erő.
4: It is intentional.
3: Szándékkal tesszük ezt a kapcsolatot.
4: And it has destiny within it.
3: És elhívás van benne,
4: and
3: és végzett.
4: And purpose is wrapped into it.
3: És cél is van bele csomagolva.
4: Now Alan was talking about the inheritance that comes.
3: De Alan beszélt az örökségről, amit kaphatunk.
4: And where are we going to give inheritance? Where are we going to give a generational transference?
3: És hol adunk át egy nemzedéknek valamit? Hol adunk örökséget?
4: Spiritual parents.
3: Szellemi szülők.
4: Pass that generational a blessing to their spiritual sons.
3: Adják tovább a szellemi áldást a szellemi gyermekeiknek.
4: Now this is a mirror of the natural.
3: Ez a természetes események tükre.
4: In the natural, parents give inheritance to their children.
3: A szülők örökséget hagynak a gyerekeikre.
4: But that's not a spiritual relationship necessarily.
3: De ez nem szükségszerűen szellemi kapcsolat.
4: But I'm talking relationship.
3: Egy szoros kapcsolat az atyával.
4: It's loving and trusting.
3: Ez egy szeretett és bizalomteljes kapcsolat.
4: Now it's not a casual relationship. It's just not like a normal friendship.
3: Nem egy felszínes kapcsolat, nem egy hétköznapi haverság.
4: Come on, it's got some spiritual strength in this relationship.
3: Hanem ebben a kapcsolatban van szellemi erő.
4: It is intentional.
3: Szándékkal tesszük ezt a kapcsolatot.
4: And it has destiny within it.
3: És elhívás van benne,
4: and
3: és végzet.
4: And purpose is wrapped into it.
3: És cél is van belecsomagolva.
4: Now Alan was talking about the inheritance that comes.
3: De Alan beszélt az örökségről, amit kaphatunk.
4: And where are we going to give inheritance? Where are we going to give a generational transference?
3: És hol adunk át egy nemzedéknek valamit? Hol adunk örökséget?
4: Spiritual parents.
3: Szellemi szülők.
4: Pass that generational blessing to their spiritual sons.
3: Adják tovább a szellemi áldást a szellemi gyermekeiknek.
4: Now this is a mirror of the natural.
3: Ez a természetes események.
4: In the natural, parents give inheritance to their children.
3: A szülők örökséget hagynak a gyerekeikre.
4: But that's not a spiritual relationship necessarily.
3: De ez nem szükségszerűen.

0: intentional.
1: Szándékkal tesszük ezt a kapcsolatot.
0: And it has destiny within it.
1: És elhívás van benne,
0: and
1: és végzet.
0: And purpose is wrapped into it.
1: És cél is van bele csomagolva.
0: Now Alan was talking about the inheritance that comes.
1: De Alan beszélt az örökségről, amit kaphatunk.
0: And where are we going to give inheritance? Where are we going to give a generational transference?
1: És hol adunk át egy nemzedéknek valamit? Hol adunk örökséget?
0: Spiritual parents.
1: Szellemi szülők.
0: Pass that generational blessing to their spiritual sons.
1: Adják tovább a szellemi áldást a szellemi gyermekeiknek.
0: Now this is a mirror of the natural.
1: Ez a természetes események tükre.
0: In the natural, parents give inheritance to their children.
1: A szülők örökséget hagynak a gyerekeikre.
0: But that's not a spiritual relationship necessarily.
1: De ez nem szükségszerűen szellemi kapcsolat.
0: But I'm talking about a spiritual relationship.
1: De most szellemi kapcsolatról beszélek.
0: Where you are truly being a father or a mother after the heart of the Father.
1: Amikor valaki szintén egy atya szinte szerint való apa vagy anya.
0: And it's a close, deep relationship.
1: Ez egy szoros és mély kapcsolat.
0: It's out of the heart of God.
1: Isten szíve szerint való.
0: Into your heart. It showed us how generational blessing and transference can just stop.
1: Ellen gondosan elmagyarázta nekünk, hogy hogyan szakadhat egyszerűen meg egy generációs áldás átadás.
0: And all of us know of people who had great ministry, great blessing in their lives, and they died with them.
1: Akiknek nagy szolgálatuk volt, nagy keretük volt és elhívásuk, de amikor ez az ember meghalt, az egész szolgálat meghalt.
0: Now that should not happen.
1: Ennek nem kellene így történni.
0: We should have an ability to pass that generational blessing on to the next generation.
1: Képesnek kellene lennünk arra, hogy ezt az áldást tovább adjuk a következő nemzedéknek, nemzedéki áldásként.
0: Now nobody can be like a clone of one generation to the next.
1: Persze egy nemzedéket se lehet leklónozni a következőre.
0: Well, that's not the intention.
1: De nem is ez a szándék ebben.
0: Because God doesn't want any person to be like me.
1: Mert Isten nem akar, hogy bárki is olyan legyen, amilyen én vagyok.
0: He makes one person unique, and he'll make the next person unique.
1: Mindenkit egyedülálló lényként teremt meg.
0: But there is the ability to flow the same generational blessing and destiny through a spiritual line.
1: De képesek lehetünk egy szellemi vérvonalon keresztül ugyanabban a szellemi áldásban vagy örökségben mozogni, mint az előttünk levők.
0: Have I said that so that you understand?
1: Úgy mondtam ezt, hogy értitek?
0: Yes.
1: Értitek?
0: You understand? Good. Thank you.
1: Jól értitek, hogy miről
0: most spiritual parents.
1: A legtöbb szellemi szülő
0: have only one true son in the Lord.
1: Szülőnek csak egy igazi fia van az Úrban.
0: In whom they pour their whole life.
1: Akibe befekteti az életét.
0: You know, because there is a specific ability to pour yourself into a person.
1: Mert ez egy különleges képesség, hogy beleáraszthatjuk magunkat valaki másba.
0: Now you may have many sons.
1: Lehet sok fiunk.
0: But there's very often there is a son.
1: De nagyon gyakran egyetlen fiú van
0: who is a specific inheritor.
1: Aki különleges módon örököl.
0: But it can be so vast, it can be so wide, and I mentioned this further on in these notes.
1: De ez egy nagyon szerteágazó, nagy kérdés lehet, hogy a jegyzet további részében ezt még részletezem.
0: Next word I want to look at is mentoring.
1: A következő szó, amiről szeretnék beszélni, a mentorolás.
0: And now this is a ministry where an individual takes another and develops a personal relationship which is for their spiritual growth.
1: Ez egy olyan kapcsolat, amelyben valaki kialakít egy másik emberrel egy nagyon mély szellemi kapcsolatot, ami az érintett szellemi növekedését szolgálja.
0: This relationship is, I'm using this word very specifically.
1: Én nagyon különleges értelemben használom ezt a szót, hogy mentorolás.
0: Because I feel this word describes this relationship best.
1: Mert úgy érzem, hogy ez a szó írja le legjobban ezt a kapcsolatot.
0: It is a teaching position.
1: Ez egy tanítói helyzet, állapot.
0: Through this mentoring there is admonishing and encouraging.
1: A mentorolásban van buzdítás.

0: Szigorítás, intés és tanácsadás.
1: It's exhorting.
0: Van vezetés.
1: Now this mentoring can take place one on one.
0: Ez a mentorolás két személy között zajlhat, tehát egyik mentorol egy másikat.
1: Or can be in a group setting.
0: Vagy lehet csoportban is, ez valaki egy csoport mentorol.
1: It can be all kinds of levels.
0: Mindenféle szinten történhet ez.
1: As some of the levels could be very close, like true spiritual sons.
0: Van, lehetnek nagyon szoros kapcsolatok, amelyekben ez megtörténik, mondjuk szellemi fiak irányában.
1: But in other relationships might not be quite so close.
0: Lehetnek olyan kapcsolatok is ilyen összefüggésben, amik nem olyan szorosak.
1: And I explain this further on in the notes.
0: Majd szintén továbbiakban a jegyzetben elmagyarázom.
1: Now, the next word I'm using, I want to give definition, is discipling.
0: A következő szó, amit meg akarok határozni, a tanítványképzés.
1: Now, I have tended not to use this word in the notes.
0: Hajlottam arra, hogy ne használjam ezt a szót a jegyzetekben.
1: Although this is the word that we get again and again and again in scripture.
0: Noha az igében nagyon sokszor szó van róla.
1: Jesus had disciples and he discipled them.
0: Jézusnak voltak tanítványai, és ő tanítványát képezte őket.
1: Because very often in our Western minds,
0: mert a mi nyugati gondolkodásunkban nagyon gyakran,
1: when we talk of discipling,
0: amikor tanítványképzésről beszélünk,
1: we're thinking more of men in a training class.
0: Inkább arra gondolunk, hogy valaki ül egy osztály, ülnek emberek egy osztályteremben,
1: in a teaching situation,
0: és valaki tanítja őket.
1: And so I didn't want to give that idea here.
0: És én nem akartam ezt a gondolatot közvetíteni itt.
1: Although mentoring can be done in that situation also.
0: Noha olyan helyzetben is lehet mentorolni.
1: But it is a much broader understanding that I want to give here.
0: De a tanítványképzésre egy sokkal tágabb fogalmat akarok itt
1: alkotni. The last definition I want to give is for a spiritual mother.
0: A szellemi anya az utolsó ilyen kifejezés, amiről beszélni szeretnék.
1: What is and who is a spiritual mother?
0: Ki a szellemi anya?
1: Now first of all, it describes a woman who is married or unmarried.
0: Tehát elsősorban egy nőről van szó, aki vagy férjezett, vagy nem.
1: The person is not required to have had children.
0: Nem kell, hogy fizikai gyerekei legyenek feltétlenül.
1: It's describing a woman who is pouring her life into another.
0: Olyan nőről van szó, aki befekteti az életét egy másik emberbe.
1: And I can just tell you, it can be men or women or children.
0: És ezek lehetnek férfiak, nők vagy gyermekek, akikbe befekteti az életét.
1: And now I want to tell you, this happened to me many years ago.
0: El akarom mondani nektek, hogy velem sok évvel ezelőtt történt ez.
1: Part of my life.
0: Ez az életemhez tartozik.
1: When we were planting churches in India,
0: amikor Indiában gyülekezeteket alapítottunk,
1: we would usually find a young man.
0: Általában találtunk egy fiatal embert.
1: Or he would find us.
0: Vagy ő megtalált minket.
1: And with that young man, we would begin to build a work.
0: És ezzel a fiatal emberrel kezdtük el a munkát felépíteni.
1: And there was one particular young man who used to come to our house every day.
0: És volt egy bizonyos fiatalember, aki minden nap eljött hozzánk.
1: We used to meet for prayer early in the morning.
0: Reggel korán találkoztunk imádkozni.
1: And we would just have this open prayer time. The front door was open and they would come on in.
0: Ez egy ilyen nyílt ima alkalom volt, hogy kinyitottuk a bejárati ajtót, és bejöhettek az emberek.
1: And then Alan used to go to his place of work.
0: Aztán Alan elment dolgozni.
1: And if this certain young man, his name was Grenville.
0: Grenville-nek hívták ezt a fiatalembert.
1: And if Grenville had opportunity in the middle of his day,
0: és ha neki volt lehetősége a napja közepén arra,
1: he would be in our house.
0: Hogy eljön hozzánk, akkor benézett.
1: And we used to have a little round dining table in the small place we lived.
0: Azon a kis helyen, ahol laktunk, volt egy kis kerek ebédlőasztal.
1: And the Bible was always open on the table there.
0: Mindig ott volt egy
1: asztalon
0: a nyitott Biblia.
1: And I would sit at the table with Grenville day after day after day.
0: És én Grenville-el ott ültem az asztalnál nap után, minden nap.
1: He was a new believer.
0: Ő új hívő volt.
1: And I would be discipling him.
0: És én tanítványát tettem őt.
1: Teaching him the word.
0: Tanítottam neki az igét.
1: Answering his questions.
0: Válaszoltam a kérdéseire.
1: And he was like my child.
0: Olyan volt, mintha gyerekem lett volna.
1: Growing him up.
0: Felneveltem.
1: I had such pride in this young man.
0: Büszke lettem rá.
1: And it was as if he was my own.
0: Olyan volt, mint a sajátom lenne.
1: And we the way in which we were planting churches.
0: És ahogyan mi alapítottuk a gyülekezeteket?
1: Was that we would find some local person.
0: Az úgy volt, hogy találtunk egy helyi lakost valahol.
1: And we would put them in the front of the church, and they were really, we were just training them to be the church leader.
0: És őt helyeztük a gyülekezet élére, és kiképeztük a gyülekezet vezetőnek.
1: And we were always on the side of it, and we're pushing this leader forward.
0: Mindig ott voltunk mellette, és nyomtuk, toltuk, löngdöstük előre azt a vezetőt.
1: And I can remember the day.
0: És emlékszem arra a napra.
1: When I looked at Grenville standing in front of the church.
0: Amikor ránéztem Grenville-re, hogy ott állt a gyülekezet előtt.
1: The anointing of God had come upon him.
0: Isten kenete rászállt.
1: And I thought, Lord, he is the pastor of the church.
0: Uram, ő a gyülekezet pásztora.
1: I could see that the anointing of God had come upon him.
0: Láttam, hogy Isten kenete rászállt.
1: And I recognize him, this man, now he is the pastor of the church.
0: És felismerem őt, hogy most ez az ember a gyülekezet pásztora.
1: He was still my boy.
0: Még mindig az én fiacskám volt, persze.
1: I still loved him.
0: Még mindig szerettem őt akkor.
1: But I could see the power of God had come upon him.
0: De láttam, hogy Isten ereje rászáll.
1: Now I tell you that story.
0: Azért mondom el ezt a történetet.
1: Because I want to encourage you women here.
0: Mert bátorítani akarom az itt levő nőket.
1: There's many a young man out there who needs the encouragement of a good mother.
0: Hogy sok fiatalember van ott kint, akinek szüksége van egy jó anya bátorítására.
1: Because I want to tell you, men have got mothers till the day they die.
0: Mert elmondom nektek, hogy a férfiak gyerekek maradnak, anyuk gyerekei,
1: amíg
0: meg nem halnak.
1: There's no man here who hasn't got a mother.
0: Nincs itt olyan férfi, akinek nem lenne anyja.
1: And so come on, spiritually you can have mothers.
0: Tehát szellemileg is lehetnek anyáitok.
1: Praise God. So are you with me?
0: Tehát tudtok követni?
1: Yes.
0: Egyetértetek,
1: igen. Now the, I want to say to you that as you are a spiritual mother,
0: el akarom mondani nektek, hogy amikor szellemi anyák vagytok,
1: and you're pouring your life into a man or a woman or a child or a young person,
0: belefektetitek egy gyerekbe, vagy egy férfibe, vagy egy nőbe, vagy egy fiatalemberbe.
1: You are expressing the father's heart in a womanly way.
0: Ezzel női módon fejezitek ki az atya szívét.
1: Now it's a costly relationship.
0: Ez sokba kerülő kapcsolat.
1: Because having children is a costly business.
0: Mert elég költséges dolog gyerekeket nevelni.
1: But I tell you, it's got huge results, huge rewards.
0: De elmondom nektek, hogy hatalmas jutalommal jár az egész.
1: Now, a spiritual mother, I've said some of this, has varying depths of relationship with different spiritual children.
0: A szellemi anyának különböző mélységű kapcsolatai vannak a különböző szellemi gyermekeivel, de ezt már talán említettem.
1: You know that's even natural with your own children, isn't it?
0: Tudjátok, ez még természetes szinten a saját gyerekeitekkel is így van, nem? Különböző a kapcsolatotok mindegyikkel.
1: A spiritual mother can have a valuable input into a young man's life.
0: Egy szellemi anya nagyon értékesen hozzájárulhat egy fiatalember életéhez.
1: And in your notes I've put a cautionary note there.
0: A jegyzetetekbe beírtam egy figyelmeztetést ezzel kapcsolatban.
1: We must avoid every appearance of evil.
0: El kell kerülnünk a gonosz minden látszatát.
1: And don't ever allow any expression or speech, behavior, compromise our relationship with the Lord.
0: Soha ne engedjetek meg olyan kifejezés, vagy olyan cselekedetet, viselkedés, vagy szót, szöveget, ami megalkuvást jelentene az Úrral való kapcsolatotokkal.
1: Let's move on fast here. What is a mother in Israel?
0: Mi az, hogy anya Izraelben?
1: Now she describes a woman of great virtue.
0: Ez egy nagyon erényes asszony, jelent.
1: She's usually looked to in a church as a person with wisdom.
0: Általában bölcs személy, és az egész gyülekezet
1: And you know, in the scriptures, there was one woman called Deborah, who was called a mother in Israel.
0: A Biblia egyetlen asszony nevez Izrael anyának, vagy anya Izraelben.
1: Now you remember the story of Deborah.
0: Deborah történetére emlékeztek, ugye?
1: In Judges in chapter 4.
0: Bírák
1: But you know, she doesn't quite fit your normal picture of a mother.
0: De tudjátok, rá nem igazán húzható rá az anya képe.
1: Now, she was a prophet.
0: Proféta volt.
1: She was a judge.
0: Bíra volt.
1: She was a mighty leader of an army.
0: Egy hadsereg hatalmas vezetője volt.
1: She was a woman who rescued her nation.
0: Olyan asszony volt, aki megmentette a nemzetét.
1: She was somebody who brought a new history to their nation.
0: Olyan asszony volt, vagy olyan valaki, aki megváltoztatta a történelmet az országában. És azt mondja róla a Biblia, hogy anya Izraelben.
1: So come on, women can do some mighty things.
0: Tehát asszonyok, tehetünk nagy dolgokat.
1: Now, often in our today's thinking of a mother in Israel,
0: ahogyan ma gondolunk egy anyára Izraelben általában,
1: she's an older person in a church.
0: Ennek egy idősebb illetőnek kell lennie egy gyülekezetben.
1: Somebody who you can ask for good advice.
0: Olyan embernek, akitől jó tanácsot lehet
1: somebody
0: kérni.
1: Who is recognized as a good ministry.
0: Akit jó szolgálóként ismernek el.
1: And all that is good.
0: És mindez jó dolog.
1: But don't let us limit what we expect from a woman.
0: De ne korlátozzuk azt, amit elvárunk egy nőtől.
1: There's one other scripture that you can mention for mother in Israel.
0: Igen, amit emlegethetünk az anya Izraelben témában.
1: 2 Samuel 20 verse 19. A very interesting scripture.
0: Nagyon érdekes ige.
1: There was a rebellion in the kingdom of David.
0: Dávid királyságában lázadás tört ki.
1: And the leader of the army had gone to a particular city.
0: És a hadsereg vezetője elment egy bizonyos városba.
1: Because this rebel who was confronting David had run into that city as a place of safety.
0: Mert ez a lázadó, aki Dávid ellen lázadt, ebbe a városba menekült, hogy biztonságban legyen.
1: And now, the army and the leader of the army is called Joab.
0: Joabnak hívták a hadsereg parancsnokát.
1: And he comes to this city.
0: És eljut ebbe a városba.
1: And they're gonna knock the city down.
0: Éppen le akarták rombolni a várost.
1: They're gonna invade the city.
0: Be akarták hatolni a
1: they
0: városba.
1: They want that man who's a rebel.
0: Mert el akarták kapni a lázadót.
1: Now, there's walls around the city.
0: Fal volt a város körül.
1: And a woman comes to the wall.
0: És oda jött egy asszony a falhoz.
1: And she's looking down.
0: Kinézett a falon át.
1: She says, Joab, why are you fighting against our city?
0: És azt mondja, Joab, miért harcolsz a városunk ellen?
1: Are you going to destroy our city?
0: El akarod pusztítani a városunkat?
1: Are you going to destroy a mother in Israel?
0: El akarod pusztítani egy anyát Izraelben?
1: And Joab said, no, surely I don't want to do that.
0: Joab azt mondta, hogy ilyet egyáltalán nem akarok tenni.
1: And Joab explains, you've got a man in that city who I want.
0: És Joab elmagyarázza, hogy van a városotokban egy férfi, akit meg akarok kapni.
1: This wise mother of Israel,
0: ez a bölcs anya Izraelben,
1: she says, leave the problem to me.
0: Azt mondja, bízd rám ezt a problémát.
1: I'll get him.
0: Én majd elkapom őt.
1: In a short while, they chop off his head.
0: Rövid időn belül levágták a férfinek a fejét.
1: And his head down to Joab.
0: És kidobta a fejét Joabnak a falon kívülre.
1: And Joab says, "Thank you very much."
0: És Joab azt mondja, köszönöm szépen.
1: Problem solved.
0: Probléma megvan oldva.
1: And the army goes home.
0: És a hadsereg hazament.
1: And a rebel has his head taken off.
0: És levágták egy lázadó fejét közben.
1: And you remember Deborah?
0: Emlékeztek Deborah-ra?
1: Remember Deborah? And what happened to Sisera?
0: Mi történt Siserával?
1: They put a tent peg through his head.
0: Hogy a homlokán át dőztek egy sátor szölöpöt.
1: His head was taken off.
0: Levágták a fejét.
1: Mothers in Israel take the head off the enemy.
0: Az anyák Izraelben levágják az ellenség
1: come
0: fejét.
1: Come on, mothers of Israel.
0: Gyerünk, anyák Izraelben.
1: We're going to take the head off the enemy.
0: Le fogjuk vágni az ellenség fejét.
1: And bring release into situations.
0: És szabadságot hozunk a helyzetekbe.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: All right, let's move on page 34.
0: Menjünk tovább a 34. oldalon.
1: Three types of mentoring relationship.
0: Három fajta mentorolási kapcsolat van.
1: A casual mentor. Now this input into a person's life is sporadic, but valuable.
0: A rendszertelen mentor, aki néha hat a másik ember életére, de amit tesz, az értékes.
1: It might be that you've got a traveling ministry.
0: Lehet, hogy utazó szolgálatod van.
1: And you see a person every so many months.
0: És néhány hónaponként találkozol valakivel.
1: And you never have an opportunity to develop a deep relationship.
0: És soha nem volt lehetőségetek arra, hogy mély kapcsolatot alakítsatok ki egymással.
1: But when you turn up,
0: de amikor megjelensz,
1: that person is there ready waiting for you.
0: Az az ember már ott van és vár téged.
1: And you might have just the right answer to their questions.
0: És lehet, hogy éppen csak tudod a jó választ a kérdésére.
1: You might be able to see prophetically exactly what they need to do.
0: Lehet, hogy profétailag éppen meglátod, hogy az illetőnek mit kell tennie.
1: You might have just the right word for them to move him on to the next place spiritually.
0: Lehet, hogy a megfelelő üzenetet el tudod neki mondani, hogy szellemileg eljusson a következő szintre.
1: And they will be looking for when you come.
0: És ez az illető már mindig nagyon várja, amikor jössz.
1: And it seems as if you're able to pick up with the relationship just where you left off.
0: És úgy tűnik, hogy amikor találkoztok újra, ott tudjátok folytatni a kapcsolatot, ahol abba hagytátok az előbb.
1: Now, I want to tell you that kind of relationship is very valuable.
0: El akarom mondani nektek, hogy az ilyen fajta kapcsolat nagyon értékes.
1: For myself,
0: magam részéről,
1: I had that relationship with many different people in many different places.
0: Nagyon sok különböző helyen, nagyon sok különböző emberrel voltam ilyen kapcsolatban.
1: If I go there,
0: amikor oda megyek arra a helyre,
1: it will seem as if I have got something necessary or vital to give to that person at that point of time.
0: Meglátom az életét, úgy érzem, hogy valami lényeges, valami életbevágó, fontos dolgot kell neki adnom abban a pillanatban.
1: So don't underestimate even what I would call a casual mentoring relationship.
0: Tehát ne becsüljétek el azt sem, amit én rendszertelen mentorolásnak hívok.
1: Now, the next one I want to say is a practical relationship.
0: A következő az egy gyakorlati mentorolás.
1: And this comes out of that teacher gift.
0: Ez a tanítói ajándékból fakad.
1: You answer questions.
0: Amikor kérdésekre válaszol.
1: You give instructions.
0: Utasításokat adunk.
1: You sit around with a group of people.
0: Ott ülünk egy csoporttal.
1: And this is usually done in a group situation.
0: Ez általában csoportokkal történik.
1: But this person is usually like a teacher.
0: Ez a mentor általában olyan, mint egy tanító.
1: But this is a practical mentoring, which is very valuable.
0: Mentorolás, ami szintén nagyon értékes.
1: Now, the last one I want to mention here is the mentor for life.
0: Az utolsó, amit itt említeni akarok, az életre szóló mentor.
1: Now, this person,
0: ő
1: is a true spiritual mother or father.
0: Valódi szellemi anya vagy atya.
1: Now, they are going to stick with that person whatever happens.
0: Ők azok, akik megmaradnak a szellemi gyermekük mellett bármi történjék.
1: Through good times and through bad times.
0: A jó időkben és a rossz időkben.
1: And they just love one another.
0: Egyszerűen szeretik egymást.
1: And that person, you are there for that person for the rest of their life.
0: A szellemi szülő ilyenkor az élete hátra levő részére ott áll a másik mellett.
1: Happens spiritually in your relationship.
0: Valami történt szellemileg a kapcsolatotokkal.
1: That you know this person is a true son.
0: Amiről tudjátok, hogy igen, ez az illető az én valódi fiam.
1: And that is a son in a deep way.
0: Egy nagyon mélységes módon fiú az a
1: and
0: illető.
1: And it's as if you're in each other's hearts.
0: Olyan, mintha benne lennétek egymás szívében.
1: And nothing's going to separate that.
0: És ezt senki nem választhatja szét.
1: Now, I could say a lot more about that, but I'm not going to do it here because my time's running.
0: Sokkal többet mondhatnék itt erről, de nem fogok, mert fut az időm.
1: Turn your page and there the mentoring relationship I say is designed by God.
0: A mentori kapcsolat Isten találmánya, azt mondom ezután.
1: So a spiritual mother has an opportunity which is designed by God to give and receive something which comes right from the heart of God.
0: A szellemi anyának lehetősége van arra, hogy adjon és kapjon olyasmit a szellemi gyermekével való kapcsolatban, ami Istennek a terve
1: Now,
0: volt.
1: I just want to say to you, those of you who are mentoring other people, don't underestimate the power of this.
0: Azt akarom mondani közületek azoknak, akik mentorolnak embereket, hogy ne becsüljétek alá ennek a dolognak az erejét.
1: Point D in your notes there is important to me.
0: Számomra nagyon fontos a D pont itt a jegyzetben.
1: I found that it's necessary, you know, if you're going to grow somebody up.
0: Rájöttem arra, hogy szükséges, hogyha valakit fel akarunk nevelni.
1: If you're going to see somebody come into the fullness of their gifting and calling.
0: Ha látni akarjuk, hogy valaki eljut az elhívásának és az ajándékainak a teljességére.
1: You have to put yourself under.
0: Akkor nekünk alá kell, hogy helyezkedjünk az illetőnek.
1: And push them up.
0: És őket kell fölfelé nyomnunk.
1: You don't come and talk down to them.
0: Nem fölülről lefelé beszélünk ki az illetővel.
1: Did you hear me?
0: Hallottátok
1: Come
0: ezt?
1: On, that's not going to grow people spiritually.
0: Mert ettől nem növekszenek az emberek szellemileg.
1: You do it the way Jesus did it.
0: Úgy kell tennünk, ahogy Jézus tette.
1: He got down low and washed feet.
0: lehajolt, hogy alacsonyan legyen, és
1: so
0: most már a lábát a nekünk is le kell ereszkednünk, alá kell szállnunk. A második helyet kell elfoglalnunk.
1: You're prepared to stand back.
0: Késznek kell lennünk visszalépni, hátralépni.
1: Just like with your own children.
0: Ahogy a természetes gyerekeinkkel is
1: you're
0: van.
1: Pushing them forward.
0: Előrefelé toljuk
1: you
0: őket.
1: Want to give them place.
0: Helyet akarunk nekik csinálni.
1: It takes work to do this.
0: Ehhez munka kell.
1: And it's a deliberate attitude you have to get.
0: És konkrét hozzáállásra van szükség a részünkre.
1: You have to put yourself down.
0: Alá kell szállnunk.
1: In order to raise up the next generation.
0: Hogy felemelhessük a következő nemzedéket.
1: I say here.
0: Azt mondom itt.
1: Plan for their greatness.
0: Tervezz úgy, hogy fiaid legyenek nagyjá.
1: Did you hear me?
0: Hallottátok ezt?
1: Plan for the greatness of the next generation.
0: Tervezd el a következő nemzedék nagyságát.
1: I'm telling you something which is close to my heart here.
0: Olyasmiről beszélek itt, ami közel áll a szívemhez.
1: Because I have such a strong desire within me.
0: Mert nagyon erős vágy van bennem arra.
1: That I truly could pass on a spiritual inheritance.
0: Hogy valóban továbbadhassak szellemi örökséget.
1: And everything in God grows.
0: És Istenben minden növekszik.
1: Come on, gets bigger.
0: Minden nagyobbá válik Istenben.
1: It doesn't go smaller and smaller and smaller.
0: Nem egyre kisebb lesz.
1: Come on, God intends things to get bigger and bigger and bigger.
0: Isten azt akarja, hogy a dolgok egyre nagyobbak legyenek.
1: Not for personal grandizement.
0: Nem a magunk személyes nagysága érdekében.
1: But for His glory.
0: Hanem az ő dicsősége érdekében.
1: And so expect your second generation, your next generation to go further than you.
0: Tehát számítsatok arra, hogy az utánatok jövő nemzedék előbbre jut nálatok.
1: Come on, if you shoot an arrow, it goes beyond you.
0: Hogyha kilősz egy illat, akkor ez tőled távolabb fog leesni.
1: Take your arrows and shoot them.
0: Fogjad az nyilaidat és lőd ki őket.
1: And plan for their greatness.
0: És tervezd el, hogy ők nagyok lesznek.
1: You do this by selfless praying for them.
0: Ezt úgy tehetjük meg, hogy önzetlenül imádkozunk
1: értük. Making opportunities for them.
0: És lehetőségeket teremtünk
1: számukra. Opening doors for them.
0: Ajtókat nyitunk ki a számukra.
1: Making their name known.
0: Ismertté tesszük a nevüket.
1: Come on, it might be that your name's not so known.
0: Lehet, hogy a te neved nem olyan ismert.
1: What's that matter? God
0: gets
1: the glory. És mit
0: számít ez? Isten kapja a dicsőséget.
1: Come on. We have to change our heart attitudes.
0: Meg kell változtatnunk a szívünk hozzáállását.
1: Now you can't give away what you want to keep.
0: Nem adhatod oda azt, amit meg akarsz tartani.
1: Do you know this gets right to the depths of our selfishness?
0: Tudjátok, hogy ez az önzésünk mélyére hatol. Ez a gondolat.
1: If you really if it's important to you to be the person in front, the important person.
0: Hogyha fontos neked, hogy te legyél a fontos ember, aki elő van.
1: If it's important for you to always have your name on the bill.
0: Hogyha fontos neked, hogy mindig a te neved legyen kiírva a papírra.
1: If it's all important for you, you're the person that they telephone and want to be in touch with.
0: Hogyha te akarsz lenni az, akit az emberek felhívnak telefonon, és akivel kapcsolatban akarnak lenni.
1: If that is where your heart is.
0: Hogyha ez van a szívedben, az a cél.
1: You're never going to give away that place to somebody else.
0: Soha nem fogod ezt a helyet átadni valaki másnak.
1: Come on, hear me.
0: Halljátok, amit
1: mondok. It will get right to the depths of your selfishness.
0: Ez az önzésünk mélyére vág.
1: You cannot give away what you want to keep.
0: Nem adhatod oda azt, amit meg akarsz tartani.
1: And you can't give away and have it.
0: Nem lehet, hogy valamit oda is adsz, meg is tartasz.
1: Come on, you give it and you have an attitude, it's gone.
0: Hogyha odaadsz valamit, de rossz a hozzáállásod, akkor vége.
1: You know, God's economy works like this.
0: Istennél a gazdaság így működik.
1: Giving always brings increase.
0: Ha odaadsz valamit, ebből mindig növekedés lesz.
1: You know, what I'm telling you is absolutely at the heart of my heart in this issue.
0: Ebben a témában ez van nekem is a szívem közepében.
1: Now I'm going to take a few moments and just finish this.
0: Pár percen belül be fogom ezt fejezni.
1: Pitfalls for mentoring. Let's go quickly.
0: Csapdák a mentori szolgálat minden szintjén.
1: You cannot mold a person into your own doctrinal positions.
0: Nem préselhetsz bele valakit saját teológiai véleményedbe.
1: We're not here to make somebody like us or think like us.
0: Nem azért vagyunk ott, hogy olyanná tegyük az embereket, amilyenek mi vagyunk, vagy olyan gondolkodást építsünk belé, aminek
1: ők simple behavior.
0: Mindannyiunknak van bűnös viselkedés.
1: The most sanctified amongst us have got some sinful attitudes and habits.
0: Köztünk a legmegszenteltebb embernek is vannak bűnös szokásai vagy hozzáállásai.
1: And we do not want to make our spiritual sons like ourselves.
0: És nem akarjuk a szellemi fiainkat magunkhoz hasonlóvá tenni.
1: Come on, we don't pass on those habits and those attitudes.
0: Nem akarjuk ezeket a hozzáállásokat és szokásokat továbbadni nekik.
1: We're passing on that which is of God.
0: Azt akarjuk továbbadni, ami Istentől
1: van. We're passing on that which is according to the word of God.
0: Ami Isten igéje szerint való, azt akarjuk továbbadni.
1: And so therefore we have to have pure hearts and pure minds.
0: Ezért tiszta szívre és tiszta elmére van szükségünk.
1: Our attitudes have to have been so purified in the presence of God.
0: A hozzáállásunknak annyira meg kell tisztulnia Isten jelenlétében.
1: You know, this relationship.
0: Tudjátok, ez a kapcsolat.
1: Mentoring in this way and producing spiritual sons.
0: Az ilyen jellegű mentorolás és szellemi fiak létrehozása.
1: It is a very high calling.
0: De egy nagyon magas szintű elhívás.
1: And it requires that we don't bring any of our own personal traditional baggage.
0: És azt kell hozzá, hogy a személyes és tradicionális somogjainkat ne vigyük be ebbe.
1: We've got to deal with these issues.
0: El kell bánnunk ezekkel a problémákkal.
1: Now I just want to say this.
0: Csak azt akarom mondani.
1: In these days in which we live.
0: Ezekben a napokban, amelyekben élünk.
1: Homosexual relationships abound.
0: In every country. Homoszexuális kapcsolatok minden országban.
1: And when people see two people who love each other.
0: És amikor az emberek azt látják, hogy két ember szereti egymást,
1: they assume almost homosexual relationships.
0: Már szinte rögtön a homoszexuális kapcsolatra gyanakszanak.
1: But you remember what Alan read earlier, Paul's attitude to Timothy.
0: De tudjátok, amit Alan olvasott egy kicsit korábban, Pál hozzáállását Timóteushoz.
1: Paul called him a beloved son.
0: Pál azt mondta, hogy szerelmes fiam.
1: A true son in the faith.
0: Valódi fiam a hitben.
1: And the letters are full of affectionate terms.
0: A levelei tele vannak szeretetteljes kifejezésekkel.
1: And it's perfectly right in our God.
0: És a mi Istenünkben ezek teljesen helyesen vannak.
1: To have a truly affectionate and loving relationship.
0: Tehát legyen egy valódi szeretetteljes gyengéd kapcsolatotok.
1: Now, in these days in which we live.
0: Ezekben a napokban, amelyekben élünk.
1: The devil can accuse us.
0: Az ördög vádolhat minket.
1: But we need to know that we live pure and there's no sexual attitudes within those relationships.
0: De nekünk tudnunk kell, hogy tisztán élünk és nincsen szexuális jellege a kapcsolatunknak semmilyen szinten.
1: We must have a solid commitment to purity and holiness.
0: Szilárdan el kell köteleznünk magunkat a tisztaság és szentség mellett.
1: I felt I needed to say that in this present world in which we live.
0: Úgy érzem, hogy ezt el kellett mondanom ebben a jelenlegi világban.
1: Because I want to encourage you to develop truly loving relationships, men on men and women with women.
0: Bátorítani akarlak titeket, hogy valódi szeretetteljes kapcsolatokat építsetek ki nők nőkkel, férfiak férfiakkal.
1: And don't let us be controlled by the world's attitudes.
0: Ne engedjük, hogy a világ hozzáállásai irányítsák az életünket.
1: Let's do something which truly glorifies the Lord.
0: Csináljunk olyasmit, ami valóban dicsőíti az Urat.
1: We bless you, Jesus.
0: Áldunk téged, Jézus.
1: Hallelujah. Father, we're going to thank you to this night.
0: Atyám, hálát adunk neked ma este.
1: We bless you for your word.
0: Áldunk téged a te igédért.
1: And we ask you, Father,
0: kérünk, Atyám,
1: that you would do miracles amongst us.
0: Hogy tegyél csodákat köztünk.
1: And that you would train us to be true spiritual mothers and fathers.
0: És képezz ki minket valódi szellemi anyákká és apákká.
1: We ask, Father, raise up spiritual mothers,
0: Atyám,
1: within
0: kérünk,
1: the body of Christ.
0: Támasz szellemi anyákat Krisztus testében.
1: And teach us how to conduct this glorious relationship.
0: És taníts minket arra, hogy ezt a dicsőséges kapcsolatot hogyan kell ápolni.
1: And teach us how to impart life to one another.
0: És taníts minket, hogy hogyan adjunk át életet egymásnak.
1: And Father, deliver our minds from
2: elhangzott Az áldás házának beindítása című tanítássorozat második része, melyben Eileen Vincentet hallhat.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: highest praise is yours.
1: Hitünk alapjai.
2: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
2: A Rádió Sanz műsorán.
3: Áldott legyen az Úr neve.
4: I said bless the name of the Lord.
3: Azt mondtam, áldott legyen az Úr neve.
4: You can turn in your notes to page 72.
3: A 72. oldal következik.
4: But I have to warn you, I think I'm going to go a bit off of the reservation.
3: De figyelmeztetnem kell titeket, hogy egy kicsit attól tartok, hogy nem leszek elég visszafogott.
4: Ez azt jelenti, like father, like son.
3: Hogy olyan, amilyen az apja, olyan a fia.
4: Amen. Praise the Lord. That should be our hope and our prayer. Amen.
3: Ez kell a reményünknek és imánknak lenni, hogy mindegyikünk olyan legyen, hogy amilyen az apa, olyan a fiú.
4: As Franz said,
3: ahogy Franz mondta,
4: I was amazingly impacted by the last session.
3: Az előző tanítás óriási hatást gyakorolt rám.
4: You know how the Spirit of the Lord can sneak up on you.
3: Tudjátok, milyen az, amikor az Úr szelleme egyszerűen rátok száll.
4: And he
3: meglepetésszerűen,
4: from behind,
3: és hátról elkap titeket,
4: your heart in a way that you didn't expect.
3: És olyan módon megragadja a szíveteket, ahogy nem számítottatok rá.
4: Well, that has happened to me.
3: Ez történt velem.
4: And I hope and I pray that I'm able to
3: remélem,
4: give to you
3: és imádkozom azért, hogy oda tudjam nektek adni azt, amit az Úr a szívembe helyezett.
4: And so can we just pray
3: tehát
4: one more time?
3: Még egyszer.
4: I want you to bow your heads and open
3: a fejeteket
4: your hearts with me.
3: Nyissátok meg a szíveteket velem együtt.
4: Our Father and our God.
3: Atyánk, Istenünk.
4: Lord, we thank you for the privilege of your word.
3: Uram, hálát adunk neked azért a kiváltságért, hogy itt lehet az ígéd a kezünkben.
4: We thank you, Lord, for the anointing that breaks yokes.
3: Hogy kenetet adtál nekünk, ami megtöri az igát.
4: We thank you for the Spirit of God who makes us see.
3: Akinek a segítségével láthatunk.
4: Father, I pray for the authority of heaven to be released in this place this afternoon.
3: Menjnek a tekintélye szabaduljon fel ezen a helyen ma délután.
4: Father, I pray that you would speak through these lips of clay the unsearchable riches of Christ.
3: Szóld az én cserép számon keresztül a Krisztus kibeszélhetetlen gazdagságát.
4: And Father, I pray that we all have ears to hear and hearts to receive your word.
3: Fülünk a hallásra és szívünk a felfogásra, hogy a te ígédet felfoghassuk.
4: Father, I pray that we will be challenged and we will be changed.
3: Kihívást kapjunk és megváltozzunk.
4: For if we are not challenged and we are not changed, then what are we doing, Lord?
3: És nem változunk meg, akkor mit is tehetünk, Uram?
4: Father, we don't come here just for information.
3: Atyám, nem csak információkért jöttünk ide.
4: But we come that the life of God would be imparted unto us.
3: Hanem azért, hogy Isten életéből kapjunk.
4: Father, you said the letter kills, but the spirit gives life.
3: Atyám, te azt mondtad, hogy a betű megold, a szellem megelevenít.
4: And so we open our hearts, O God, that the true life of God would be imparted to us this day.
3: Hogy ma Isten igazi életéből kaphassunk.
4: Father, be glorified in our midst.
3: Atyám, dicsőj meg közöttünk.
4: Make this moment count.
3: Legyen fontos ez a perc.
4: Mark this day, Lord.
3: Jelöld meg ezt a napot, Uram.
4: May we look back, O God, through time and remember this day.
3: Uram, hadd nézzünk majd vissza az időben, úgyhogy visszaemlékszünk erre a napra.
4: And we thank you for what you're going to say and what you're going to do.
3: És hálát adunk neked azért, amit mondani és tenni fogsz Jézus nevében.
4: Hallelujah. Are you ready?
3: Kész vagytok?
4: Amen. I mentioned yesterday as we were speaking that
3: említettem tegnap, amikor beszéltünk,
4: according to Romans chapter 8,
3: a Róma 8 szerint,
4: they who are led by the Spirit are the sons of God.
3: Akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai.
4: And I said to you yesterday that that is a very key verse of scripture.
3: Ez egy kulcsfontosságú igevers.
4: It is absolute truth that we cannot just skip over.
3: Ez egy abszolút igazság, ami fölött nem lehet elsiklanunk.
4: Being led of the Spirit is not simply being able to sing well or to preach well.
3: Az, hogy Isten szelleme vezet minket, nem csak azt jelenti, hogy jól tudunk énekelni vagy prédikálni.
4: Being led of the Spirit should impact the entirety of our lives.
3: Az egész életünkre hat az, hogyha Isten szelleme vezet minket.
4: All of what we are and all of what we do must be led by the Spirit of God.
3: Minden szavunkat és cselekedetünket Isten szellemének kell vezetnie.
4: If we are led by any other thing, then we will miss it.
3: Ha bármi más vezet minket, akkor eltévesztettük az utat.
4: In this matter of spiritual fathering and mothering and spiritual sons and daughters.
3: A szellemi atyaság és anyaság kérdésében, a szellemi fiak és lányok kérdésében.
4: We must absolutely be led by the Spirit.
3: Teljesen a szellem kell, hogy vezessen minket.
4: Alan preached so beautifully in the previous session.
3: Alan olyan gyönyörűen prédikált az előző tanításban.
4: And he talked about how you have different gifts of the apostolic wisdom and the prophetic anointing.
3: És arról beszélt, hogy különböző ajándékaink vannak, profétai kenetünk és apostoli bölcsességünk.
4: Only God would put these two different gifts together because he knows what they create in the spirit.
3: Csak Isten tudja egymás mellé rendelni ezeket a szolgálatokat, mert ő tudja, hogy mit teremtenek ezek szellemben.
4: It is human tendency for us to want to be with people like ourselves.
3: Emberileg hajlamunk van arra, hogy hozzánk hasonló emberekkel legyünk együtt.
4: It's human tendency for us to be with people who walk like us and talk like us.
3: Mi emberek hajlamosak vagyunk olyan emberekkel együtt lenni, akik úgy járnak, gondolkodnak és cselekednek, mint mi.
4: But in the wisdom of God, he does not do that.
3: De Isten az ő bölcsességében nem így teszi a dolgokat.
4: He puts different gifts and different people and personalities together.
3: Ajándékokat, különböző embereket, különböző személyiségeket rendel egymás mellé.
4: He does it because it is a testimony of the greatness of our God.
3: És ezt azért teszi, mert ez bizonyság, ami Istenünk nagysága mellett.
4: He does it because it's a witness of the glory of the kingdom.
3: És mert ez tanúskodik a királyság dicsőségéről.
4: He does it because it is like a loud preaching of the truth of his word.
3: Mert ez olyan, mint hogyha az ő igének igazságáról egy hangos prédikáció lenne.
4: I cannot tell you how many times I've walked into a church with Eileen.
3: Nem tudom elmondani nektek, hányszor mentem már be egy gyülekezetbe Eileennal.
4: A church in Texas in the United States where racism and issues of race have been prevalent.
3: Texasban egy olyan amerikai gyülekezetbe, ahol a faji kérdések nagyon a felszínen voltak.
4: Much like issues of culture would be important for you in the Balkan nations.
3: Nektek is itt a balkáni országokban a kulturális kérdések nagyon fontosak és különbségek.
4: And on the outside we are absolute opposites of each other.
3: És kívülről teljesen ellentétei vagyunk egymásnak, Eileen meg én.
4: Black people and white people historically had no connection in the United States.
3: Az Egyesült Államokban történelmileg a fehérek és a feketék között nem volt kapcsolat.
4: And we know the history of British people and American people.
3: És ismerjük a történetet a britekről és az amerikaiakról.
4: Yet God has taken this wonderful apparent contradiction.
3: Fogta ezt a nyilvánvaló ellentmondást, látszólagos ellentmondást,
4: together and it makes a statement.
3: És azzal, hogy összekapcsolt minket, ezzel kijelentett valamit.
4: When we walk into a room together.
3: Amikor együtt bemegyünk egy terembe.
4: Just like this here.
3: Így, ahogy itt is.
4: It turns heads.
3: Az emberek utánunk néznek.
4: It makes people wonder, what is that?
3: Az emberek eltűnődnek rajta, hogy ez meg mi?
4: How could that happen?
3: Hogyan történhet ez meg?
4: It happens by the Spirit of God.
3: Isten szelleme által történik meg.
4: Only by the Spirit of God.
3: Csak Isten szelleme által.
4: We must be led by the Spirit.
3: Azt kell, hogy a szellem vezessen minket.
4: Turn with me in your Bibles to Romans chapter 8.
3: Lapozzatok velem a Róma 8-hoz.
4: There are many things by which we can be led if we so choose.
3: Sok minden vezethet minket, ha úgy döntünk.
4: But there is only one thing that mature sons of God are led by, and that is the Spirit of the living God.
3: De Isten érett fiait mindig csak egy valami vezeti, ez pedig Isten szelleme. Egy valaki.
4: These are very familiar verses of scripture that you have read many, many times.
3: Nagyon ismerős igeversek ezek, amiket már nagyon-nagyon sokszor olvastatok.
4: Look at chapter 8, verse 1.
3: Az első vers a Róma 8-ban.
4: There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.
3: Nincsen azért már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint.
4: You know, most people misquote that scripture.
3: Tudjátok, a legtöbb ember rosszul idézi ezt az igét.
4: They misapply it because they say there's no condemnation to us in the body of Christ.
3: Rosszul alkalmazzák, mert azt mondják, hogy nekünk, akik Krisztus testében vagyunk, nincs rajtunk kárhoztatás.
4: But according to my Bible, the condemnation can come if we're walking according to the flesh and not according to the Spirit.
3: Jöhet kárhoztatás ránk, hogyha test szerint járunk és nem szellem szerint.
4: We have to understand the fullness of the word of God and all that God is saying to us.
3: Meg kell értenünk Isten igényének a teljességét és mindazt, amit Isten mond nekünk.
4: Go down to verse 5.
3: Ötödik vers.
4: It says, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh.
3: Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak.
4: But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit.
3: A szellem szerint élők pedig a szellem dolgaira.
4: Verse 6, for to be carnally minded is death, and to be spiritually minded is life and peace.
3: Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség.
4: The carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be.
3: Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
4: Those who are in the flesh cannot please God.
3: Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
4: But you are not in the flesh.
3: De ti nem vagytok testben,
4: but in the spirit,
3: hanem szellemben.
4: If indeed the spirit of God dwells in you.
3: Ha ugyanaz Isten szelleme lakik bennetek.
4: I cannot overemphasize the fact that we must not be led by our flesh in this matter of spiritual fathering, mothering, sons and daughters.
3: Nem tudom túlhangsúlyozni ezt a tényt, hogy ebben a témában, hogy szellemi atyaság, anyaság és gyermekség, nem lehet a test vezetése szerint élnünk.
4: There are some of you right here in this room from different nations in the Balkans.
3: Vannak itt ebben a teremben is sokan, akik a Balkán különböző nemzeteiből származnak.
4: Nations that historically may have been at war with each other.
3: Olyan nemzetekből, amelyek történelmileg talán háborúban álltak egymással.
4: But God in his wisdom may have a spiritual father or a spiritual son or a spiritual mother or a daughter for you from one of those very nations.
3: De lehet, hogy Isten az ő bölcsességében e nemzetek valamelyikéből szán neked szellemi atyát, anyát vagy gyermeket. Szellemi fiat, leányt.
4: That challenges everything within us as a natural man.
3: És ez a természetes lényünkben minden idegszál elő kihívást intéz.
4: But we must be open and we must be yielded and submitted to the wisdom of our God.
3: De nyitottnak kell lennünk és alá kell vetnünk magunkat ami Istenünk bölcsességének.
4: Only the Spirit of God can show us if
3: that is true. Mutathatja meg nekünk, hogy ez valóban igaz.
4: Only the Spirit of God will put someone on your heart that may be from a nation that is not yours and say, this is your father, or this is your son, your mother or your daughter.
3: Aki talán nem a te nemzetedből származik, és mondhatja azt neked, hogy ő a te atyád, vagy anyád, vagy lányod, vagy fiad.
4: We have a responsibility in God to yield to his Spirit.
3: Istenben kötelesek vagyunk alávetnünk magunkat az ő szellemének.
4: Are you hearing me today?
3: Halljátok, amit mondok?
4: Amen.
3: Amen.
4: This is very, very important.
3: Ez nagyon-nagyon fontos.
4: You see, because God connects us for purposes that transcend us in the our personal business.
3: Mert Isten olyan célok érdekében kapcsol minket össze, amelyek messze túlmutatnak az egyéni ügyeinken.
4: Many of us limit the things of God to our personal
3: Isten dolgait, személyes szintre korlátozzuk Isten dolgait.
4: God loves us with all that is within us.
3: Isten minden lénye teljességével szeret minket.
4: But he is not concerned chiefly or singly with our lives personally.
3: De őt nem főleg vagy egyedül ami személyes életünk érdekli.
4: The greatest concern on God's heart is the advancement of his kingdom across the face of the earth.
3: Isten szívének az a legfontosabb, hogy az ő királysága elterjedjen az egész földön.
4: Bible tells us that the kingdom of God suffers violence, but the violent take it by force. Violent and forceful men advance it.
3: Hogy Isten királysága erőszakot szenved, és erőszakos emberek viszik előbbre az ügyét.
4: That warrior anointing, that warrior spirit that comes from the Spirit of God.
3: Ez a harcos szellem, ez a harcos keret, ami Isten szellemétől jön.
4: That's the spirit by which we advance the kingdom of God.
3: Ennek a szellemnek a segítségével vihetjük előre Isten királyságának az ügyét.
4: And so that's the primary purpose of God, that the knowledge of the glory of God would cover the whole earth like the waters cover the sea.
3: Hogy az ő dicsőségének ismerete betakarja az egész földet, ahogy a tengert a víz betakarja, betölti.
4: And it's going to be a people who, like Franz preached about yesterday, who know the heart of God, that will take his heart and do his heart right where they are.
3: És azok az emberek, akik Isten szívét ismerik, azok fogják megragadni azt, ami az ő szívében van, és megcselekedni azt, ami a szívében van, ahogy Franz mondta tegnap.
4: Can you see that that has nothing to do with us as individuals?
3: Értitek, hogy ennek az egésznek semmi köze hozzánk egyénileg?
4: It's not personal and it's not natural.
3: Ez nem természetes és nem egyéni ügy.
4: It's supernatural.
3: Hanem természet fölötti.
4: Amen? Amen, amen, amen. I'm trying to work it out here.
3: Megpróbálok valahogy kibogozni, hogy miről akarok beszélni.
4: Okay. Bless the Lord.
3: Áldott legyen az Úr.
4: Turn with me in your Bibles to 2 Corinthians chapter 5.
3: 2 Korintus 5-höz lapozzatok velem.
4: I love 2 Corinthians chapter 5 verses 13 to 15.
3: Nagyon szeretem a 2 Korintus 5 13-tól 15-ig.
4: Because this is the attitude that should impact our hearts.
3: Mert ennek a hozzáállásnak kell hatni a szívünkre.
4: And of course this is written by the apostle Paul, who was mightily impacted by the Lord.
3: És természetesen Pál apostol írta ezt, akire hatalmasan hatott az Úr.
4: Verse 13 says,
3: "For
4: if we are beside ourselves, it is for God."
3: Ha azért bolondok vagyunk Istenért.
4: Do you know what that means? You're just beside yourself. You're wild.
3: Tudjátok, hogy az, hogy bolondok vagyunk, azt jelenti, hogy szertelenek vagyunk.
4: When you lose yourself, and it's for Him.
3: Hogy elvesztjük önmagunk fölött az uralmat, és ez Istenért van. Isten erre hív minket. Hogy veszítsük el önmagunkat, és éljünk ő érte.
4: He says, if we are beside ourselves, it is for God,
3: mondja,
4: and if we are of sound mind, it is for you.
3: Ha azért bolondok vagyunk Istenért, ha eszesek vagyunk, értetek van az.
4: So I praise God for people like Alan who can be of sound mind and take us systematically through the scriptures.
3: Istent olyan emberekért, mint Alan, aki nagyon józan és eszes, és végig tud minket rendezett formában vinni az igéket.
4: Like Eileen Vincent who are beside themselves.
3: De dicsérem Istent olyan emberekért is, mint Eileen Vincent, akik bolondok Istenért.
4: And I told you yesterday that I am a blessed woman.
3: Tegnap mondtam nektek, hogy én egy áldott ember vagyok.
4: Because I get to have both of them.
3: Mert nekem mind a kettőből jutott egy.
4: Hallelujah. Keep reading.
3: Olvassuk tovább.
4: Verse 14 says, for the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and rose
3: again. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott.
4: Ott. Then Paul goes on to say, after all of that, therefore.
3: Azért, aztán azt mondja Pál, hogy mindezen túl azért, mi ezen túl senkit sem ismerünk, vagy veszünk tekintetbe test szerint, hanem szellem szerint.
4: 16. vers. Our connection to our spiritual parents is first rooted in our love for the Heavenly Father.
3: Látjátok, a szellemi szüleinkkel való kapcsolatunk és a szeretetünk elsősorban a mennyei atya iránti szeretetünkben gyökerezik.
4: Because of all that he's done for us, we should have the heart that loves him with all that is within us.
3: Mert amiatt, amit értünk tett, a szívünkkel szeretnünk kellőt mindennel, ami bennünk van.
4: That's what Paul was saying. If I am beside
3: Pál,
4: myself, it is for you.
3: Hogyha józan vagyok, az értetek van.
4: I'm not holding anything back from you, my Father and my God.
3: Ja, igen, Istenem és Atyám, semmit nem tartok vissza tőled, ha bolond vagyok, érted, van az. És ezért Isten iránti szeretetben vagyunk meggyökerezve, és alapot abban vettünk. Az Isten iránti szeretetnek kell hajtania minket.
4: It's when we are motivated by other things that we get into trouble.
3: Amikor más dolgok motiválnak minket, akkor kerülünk bajba.
4: It's when we are motivated by other things that we hurt the heart of God.
3: Amikor más dolgok motiválnak minket, akkor okozunk fájdalmat Isten szívének.
4: But if we love God with all that is within us and we allow his love to motivate us, then we will please him.
3: De ha szeretjük Istent mindazzal, ami bennünk van, és engedjük, hogy az ő szeretete legyen a hajtóerő bennünk, akkor tudunk neki örömöt szerezni.
4: See, this matter of love is so important because our love for him will allow us to yield to whatever he wants.
3: Tudjátok, a szeretet kérdése nagyon fontos, mert az iránta való szeretetünk teszi lehetővé, hogy alávessük magunkat mindennek, amit ő mond.
4: If we love him, we will submit to him.
3: Ha szeretjük őt, akkor alávetjük magunkat neki.
4: We would be like Abraham, who left not knowing where he was going.
3: Olyanok leszünk, mint Ábrahám, aki elment Úrból, anélkül, hogy tudná, hogy hova megy.
4: I can remember as a young believer loving that verse of scripture.
3: Emlékszem, amikor friss hívő voltam, nagyon szerettem ezt az igeverset.
4: Abraham, having the call of God to go, went not knowing where he was going.
3: Abrahamot elhívta Isten, hogy menjen, és ő ment, és nem tudta, hogy hová megy.
4: But he knew his father would show him.
3: De tudta, hogy az atya meg fogja neki mutatni.
4: Amen. Amen.
3: Amen.
4: And so we must be motivated by love because love will cause us to submit and to yield to our heavenly Father.
3: Tehát nekünk, minket a szeretetnek kell mozgatni, mert a szeretet miatt fogjuk alávetni magunkat a mennyei atyának, és azért fogunk engedelmeskedni neki.
4: And once we've come to that place of total yieldedness in him, we can then be positioned by him and placed by him as spiritual sons and daughters with the spiritual fathers and mothers that he's called us to.
3: És miután neki teljesen alávetettük már magunkat, akkor tud minket kapcsolatba hozni olyan szellemi atyákkal és anyákkal, akiknek szintén alá kell vetnünk magunkat.
4: You know, I want you to turn the notes here.
3: Most egy kicsit továbblapozok a jegyzetben.
4: So you just have to be fluid with me, okay?
3: Úgyhogy csak így lazítsatok, gyertek vele.
4: Just hang loose.
3: Lazítsatok.
4: Flow with the Spirit of God.
3: És Isten szellemével mozogjatok.
4: Page 75.
3: 75. oldal.
4: Turn with me in your Bibles to Matthew chapter 10.
3: Máté 10.
4: You know, when God does a thing, it is evident to all whether they know God or not.
3: Tudjátok, amikor Isten tesz valamit, akkor az mindenki előtt nyilvánvaló, akár ismeri az illető Istent, akár nem.
4: I want to look at verse 34.
3: 34. vers.
4: This is Jesus speaking, and he's talking, and he says the following.
3: Jézus beszél, és a következőket
4: Do
3: mondja.
4: Do not think that I came to bring peace on earth.
3: Ne gondoljátok, hogy ezért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre.
4: I did not come to bring peace, but a sword.
3: Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert kardok.
4: For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law.
3: Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasztok az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa között.
4: He says a man's enemies will be those of his own household.
3: És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe.
4: He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it.
3: Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt.
4: When I was born again, I had new blood coursing through my veins.
3: Amikor újjászülettem, új fajta vér kezdett folyni az ereimben.
4: It wasn't just the blood of my natural parents.
3: Nem csak a fizikai szüleim vére.
4: But it's now the blood of my Lord and Savior.
3: Hanem most már az Uram és megváltóm vére is.
4: When I got saved, I was radically saved, and my whole life changed.
3: Az egy radikális dolog volt, és az egész életem megváltozott tőle.
4: And my natural family, they saw the change instantly.
3: És a földi családom azonnal látta a változást.
4: I have three sisters.
3: Három nőtestvérem van.
4: And both my parents were alive at the time when I gave my life.
3: És amikor az életemet odaadtam az Úrnak, akkor mind a két szülőm élt még.
4: And they have watched me follow God all of my life.
3: Ahogy követtem Istent az egész életemmel.
4: They have watched me make decisions according to the word of God.
3: Figyelték, hogy Isten igéje szerint hozom a döntéseimet.
4: There were even times when they sort of tried to dissuade me not to.
3: Néha még meg is próbáltak rávenni arra, hogy ne tegyem ezt.
4: But I was steadfast in following after the truth.
3: De én álhatatosan követtem az igazságot.
4: When I moved to San Antonio, my mother was very sick.
3: Nagyon beteg volt az anyukám, amikor San Antonióba költöztem.
4: But I knew that the Lord was moving me.
3: De tudtam, hogy az Úr költöztet el engem.
4: There was no choice.
3: Nem volt választási lehetőség.
4: Well, there is always a choice.
3: Illetve hát mindig van választási lehetőség.
4: You can choose to obey or choose to disobey.
3: Dönthetsz úgy, hogy engedelmeskedsz, vagy úgy, hogy nem engedelmeskedsz.
4: And so I chose to obey.
3: Tehát én úgy döntöttem, hogy engedelmeskedek.
4: I spoke to my family and I told them that I was going to move all the way across the country.
3: Elmondtam a családomnak, hogy átköltözöm az államok túlsó végébe.
4: And while they knew they would miss me, they let me go.
3: És noha tudták, hogy hiányozni fogok, elengedtek.
4: They knew I was following God.
3: Tudták, hogy Istent követtem.
4: When I got to San Antonio,
3: és eljutottam San Antonióban,
4: I didn't know that the Lord was going to give me a spiritual mother and father.
3: Nem tudtam, hogy az Úr egy szellemi anyát és atyát fog nekem adni.
4: I was simply following the Spirit of God.
3: Egyszerűen Isten szellemét követtem.
4: But when I got there, the Lord began to speak to me.
3: De amikor odaértem, az Úr elkezdett beszélni hozzám.
4: Everything that I knew, everyone that I knew was on another part of the country.
3: Mindenki, akit ismertem, az ország túlsó végében élt.
4: And the Lord began to speak to me out of the scriptures in Matthew chapter 10 and Mark chapter.
3: És az Úr elkezdett nekem szólni a Máté 10-ből és a Márk 14-ből, ha jól emlékszem.
4: Do you remember when Jesus was talking to his disciples and he had just been preaching to the rich young ruler and he didn't want to enter into the kingdom?
3: Emlékeztek, amikor Jézus a tanítványaival beszélt, és éppen előtte beszélt a gazdag ifjúval, aki nem akart belépni végül a királyságba?
4: And he talked about how easy it was for a camel to go through the eye of a needle than for this rich man to enter into the kingdom.
3: Mennyivel könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint ennek a gazdag embernek belépni a királyságba.
4: And he said, the apostles responded and said, well, Lord,
3: we've left everything
4: to follow you. How?
3: Úgy reagáltak, hogy azt mondták, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, te érted, mi fog velünk történni?
4: And Jesus spoke these powerful words which began to minister to me.
3: És Jézus ezeket az erőteljes szavakat mondta, amelyek elkezdtek szolgálni nekem.
4: He said, I assure you.
3: Azt mondta, biztosítalak titeket.
4: Not one person who was left
3: arról,
4: mother.
3: Senki, aki elhagyta atyát vagy anyját.
4: Sister or brother.
3: Nővérét vagy fitestvérét.
4: Houses and
3: házakat
4: lands.
3: És földeket.
4: Not one person will fail to receive.
3: Egy ilyen ember sem történhet meg, hogy nem kapja vissza a százszorosát mindannak.
4: In this life.
3: Ebben az életben.
4: Mothers and fathers.
3: Anyákat, atyákat, nővéreket, fitestvéreket, házakat és földeket.
4: I have received mother and father.
3: Én kaptam anyát és apát és nővéreket és fitestvéreket.
4: Houses and land.
3: Házakat és földeket.
4: I have.
3: Tényleg.
4: And I knew that this was a promise that the Lord was making to me.
3: És tudtam, hogy az Úr ezt nekem ígéri.
4: And so Alan and Eileen did not know this, but in my heart of hearts and sometimes in cards.
3: Alan és Eileen nem tudta ezt, de valahogy a szívem mélyén, és néha le is írtam.
4: I would refer to them as my mother.
3: Úgy yes, utaltam like rájuk, amikor küldtem lapokat haza. Úgy utaltam rájuk, mint az ígéret szerinti anyámra és apámra, vagy nekik írt képes lapokon. Mert ők ezek nekem.
4: See, Jesus has come to separate us
3: tehát
4: from
3: Jézus
4: that which is in the natural,
3: azért jött, hogy elválasszon minket attól, ami természetes szinten van, és nekünk adja azt, ami szellemi szinten van.
4: And we have to be like those, like the Apostle Paul.
3: És olyanoknak kell lennünk, mint például Pál apostol,
4: aki
3: azt mondta, hogy ő is hozott egy döntést.
4: We've made a decision that if Christ died, then we all died.
3: Mi is úgy döntöttünk, hogy ha Krisztus meghalt, akkor mindannyian meghaltunk.
4: And it has to be the absolute truth of our lives that my life is not my own, but I was bought with a price.
3: Az életünk kijelentésének lennie, hogy az én életem nem az enyém, hanem áron vétettem meg.
4: And that price was the precious blood of Jesus.
3: És ez az ár Jézus drága vére volt.
4: He paid everything for my life.
3: Mindent kifizetett az életemért.
4: And so my life is not mine to live, it's his.
3: Az életem már nem az enyém, hogy azt éljem, hanem az övé, őé lehet, hogy az életemet.
4: When I went down in the waters of baptism, the old Natalie died and I rose up and Christ, the resurrected Christ, rose in me.
3: Amikor bementem a bemerítkezés vizébe, a régi Natalie meghalt, és amikor kijöttem belőle, akkor a feltámadott Krisztus feltámadt bennem.
4: And so the Lord connects us together.
3: Tehát az Úr köt minket össze.
4: In the spirit,
3: kapcsol minket össze szellemben,
4: to do a purpose for him.
3: Hogy az ő célját valósítsuk meg.
4: Amen.
3: Amen.
4: Don't you love him?
3: Nem szeretitek az Urat?
4: Now somewhere on these notes I have
3: valahol a jegyzetben.
4: Oh yes, on page 72.
3: A 72. oldalon.
4: Point D, it says, you must know to whom you are given.
3: Tudnotok kell, kinek adattatok. Tudnod kell, kinek adattál oda.
4: See, as spiritual sons and daughters, we have to recognize that we are given.
3: Látjátok, mi nekünk szellemi lányoknak, fiaknak rá kell jönnünk, hogy mi oda adattunk.
4: The Lord has taken my life and given it to Alan and Eileen Vincent.
3: Fogta az életemet és odaadta Alan és Eileen Vincentnek.
4: And as a spiritual daughter of them, my life is given to them to serve them.
3: Élete, az én életem úgy adatott nekik oda, hogy szolgáljam őket.
4: To serve the vision on their hearts that God has put there.
3: Szolgáljam azt a látást, amit Isten a szívükre helyezett.
4: But see, in serving them, I am serving God.
3: De tudjátok, hogy őket szolgálom, ezzel Isten szolgálom.
4: Because God put the vision in their heart.
3: Mert Isten tette a látást a szívükre.
4: And He knows that there's need for
3: tudja,
4: generations to accomplish what He's placed within them.
3: több nemzedékre van ahhoz szükség, hogy megvalósuljon az, amit Isten ő beléjük elhelyezett.
4: And so in the wisdom of God, he would bring someone so unlike them to then stand with them and to fulfill his purposes.
3: Odarendelt melléjük valakit, aki annyira különbözik tőlük, azért, hogy az ő céljai megvalósuljanak.
4: And that's why I'm standing here with you today.
3: És ezért állok itt előttetek ma.
4: In the natural, I cannot see how I, a young woman from Brooklyn, New York, would be standing preaching in Austria.
3: Én a földi szinten nem tudom felfogni, hogy én a brooklyni ifjú hölgy, hogy kerülök Ausztriába prédikálni.
4: But this is the plan of God.
3: De ez Isten terve.
4: See, as sons, we have to recognize that we are given.
3: Nekünk fiaknak rá kell jönnünk, hogy mi odaadtunk.
4: The relationship does bless me as an individual.
3: Ez a kapcsolat nagy áldás nekem, mint egyénnek.
4: I am blessed beyond my wildest imagination.
3: Áldottabb vagyok, mint ahogy a legvadabb álmaimban el tudtam képzelni.
4: But I am given to them.
3: De én nekik adattam oda.
4: And as spiritual sons and daughters, you must know to whom you are given.
3: És nektek szellemi lányoknak és fiaknak tudnotok kell, hogy kinek adattatok oda.
4: Turn with me in your notes to
3: lapozzatok
4: page 74.
3: Jegyzetben a 74. oldalra.
4: And turn with me in your Bibles to Romans chapter 8.
3: Pedig a Róma 8-hoz.
4: I have a letter E here. The spirit of adoption establishes the father-son or mother-daughter relationship.
3: E pont a fiúság szellemi szilárdítja meg az atya-fiú, illetve anya-leány kapcsolatot.
4: And Romans chapter 8 verse 15 says the following.
3: És a Róma 8:15 a következőt mondja.
4: For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by which we cry Abba Father.
3: Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk Abba Atyám.
4: The spirit of adoption is from God and it draws people together in him and in one another.
3: A fiúság szelleme Istentől van, és Istenben összehívja az embereket Istenhez és egymáshoz.
4: And you can look on the notes in page 74 and you can see the Greek word for adoption.
3: Ezt a 74. oldalt, és megnézhetitek, hogy a fiúság milyen görög szó.
4: And that word is a combination of words, but it means the placing as a son.
3: Összetett szó, de azt jelenti, hogy fiúként elhelyezni valaki.
4: God places us with our spiritual parents.
3: Isten helyez el minket a szellemi szüleinkhez.
4: Look at Galatians chapter 4, verse 6.
3: Nézzük meg a Galata 4:6-ot.
4: I love the way this reads.
3: Nagyon szeretem azt, ahogy ez le van írva.
4: It says, and because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your hearts, crying out, Abba Father.
3: Mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az a fiának szellemét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja, Abba, Atya.
4: You see, if my life was created with purpose in God before time began.
3: Ha Isten az én életemet az ő céljára teremtette meg, mielőtt az idő elkezdődött volna,
4: then in the mind, heart, and wisdom of God, he knew that a time would come when he would place me with Alan and Eileen Vincent.
3: Hogyha Isten az ő bölcsességében tudta már, hogy egyszer elhelyez engem Ellenhez és Eileenhoz.
4: And I want to apply Galatians chapter 4. It says, because you are sons.
3: És alkalmazni akarom magamra a Galata 4:6-ot, hogy mivel pedig fiak vagytok,
4: you become a son.
3: Fiúvá is váltok.
4: You see where I'm going?
3: Értitek, hova akarok kiugadni?
4: In God, I was already their son.
3: Istenben én már az ő fiúk voltam.
4: This was the plan of God before my life, before time began.
3: Ez már Isten terve volt, mielőtt az én életem elkezdődött, vagy egyáltalán az idő elkezdődött.
4: I have to walk through time and obey my Father, my heavenly Father.
3: Nekem úgy kell az időn végig járnom az életemet, hogy engedelmeskedek a mennyei atyának.
4: They had to walk in time and obey their heavenly Father.
3: Ellenéknek is úgy kellett az időben végig járniuk az életüket, hogy engedelmeskedtek a mennyei atyuknak.
4: And as they are walking their path of faith and obedience, and I'm walking my path of faith and obedience.
3: És ahogy ők járják a hit és engedelmesség útját, és én is járom a hit és engedelmesség útját a magam módján.
4: We come together, amen.
3: Egyszer csak találkoztunk.
4: So positionally, I was already a son in the heart of God.
3: Tehát helyzetileg én már fiú voltam Atya szívében, eredetileg is.
4: And this verse says, because
3: I am a son, hogy mivel fiú vagyok.
4: He sets the spirit of sonship, of adoption in my heart and in their hearts, and I am now placed with them.
3: És Isten elküldi az örök befogadás szellemét az én szívembe és az ő szívükbe, és ilyen módon egymás mellé helyez minket.
4: I am placed with them.
5: Und jetzt bin ich bei ihnen platziert.
4: Do you see how God is moving, and you have to know by the Spirit of God?
3: Látjátok, hogy Isten hogy mozdul, és Isten szellem által kell tudnunk, hogy mi az, ami történik.
4: God does not do anything by accident or for no purpose.
3: Isten semmit nem tesz véletlenül vagy céltalanul.
4: Everything God does is intentional and it
3: Isten
4: is full of purpose.
3: Szándékosan tesz és céllal.
4: And so when he says live by the Spirit, be led by the Spirit, we must.
3: És amikor ő azt mondja, hogy éljetek szellem által, és a szellem vezessen titeket, akkor ez kell, hogy történjen velünk.
4: That's why, as we see on page 75 in my notes, and as Alan has preached many times, spiritual heritage doesn't pass down to the natural lineage. It goes
3: in a slightly different direction. Ez az örökség nem a természetes vérvonalon megy végig, hanem szellemben megy tovább egy másik nemzedékre.
4: Continuously we see in the scriptures fathers who passed down a spiritual heritage to those who did not have a natural heritage.
3: Látjuk az igében folyamatosan, hogy atyák olyanokra hagynak örökséget, akiknek természet szerint nem volt örökségük.
4: Alan spoke powerfully about Moses to Joshua.
3: Erőteljesen beszélt arról, hogy Mózes Józsuénak adta át a
4: szaféjszabadot.
3: Látjuk, hogy ugyanezt történik Sámuel és Dávid között.
4: And we see it powerfully between Elijah and Elisha.
3: Erőteljesen látjuk Illés és Elizeus között.
4: We see it powerfully between Paul to Timothy.
3: Erőteljesen látjuk Pál és Timóteus között.
4: And most importantly, we see it.
3: És az a legfontosabb, hogy látjuk.
4: And you and me.
3: Jézus és te közötted és én közöttem.
4: According to the Bible,
3: a Biblia szerint,
4: we were Gentiles and we were separated.
3: Pogányok voltunk és elválasztottak.
4: Ephesians chapter 2.
3: Az Efézus 2 szerint.
4: There was a separation between Jew and Gentile.
3: A zsidók és a pogányok között elválasztódás volt.
4: But God joined us to himself, to the natural lineage. It goes
3: Ellen is sokszor tanította, ez az örökség nem a természetes vérvonalon megy végig, hanem szellemben megy tovább egy másik nemzedékre.
4: Continuously we see in the scriptures fathers who passed down a spiritual heritage to those who did not have a natural heritage.
3: Látjuk az igében folyamatosan, hogy atyák olyanokra hagynak örökséget, akiknek természet szerint nem volt örökségük.
4: Alan spoke powerfully about
3: Alan
4: Moses to Joshua.
3: Erőteljesen beszélt arról, hogy Mózes Józsuénak adta át a
4: szaféjszabadot.
3: Látjuk, hogy ugyanezt történik Sámuel és Dávid között.
4: And we see it powerfully between Elijah and Elisha.
3: Erőteljesen látjuk Illés és Elizeus között.
4: We see it powerfully between Paul to Timothy.
3: Erőteljesen látjuk Pál és Timóteus között.
4: And most importantly, we see it.
3: És az a legfontosabb, hogy látjuk.
4: And you and me.
3: Jézus és te közötted és én közöttem.
4: According to the Bible,
3: a Biblia szerint,
4: we were Gentiles and we were separated.
3: Pogányok voltunk és elválasztottak.
4: Ephesians chapter 2.
3: Az Efézus 2 szerint.
4: There was a separation between Jew and Gentile.
3: A zsidók és a pogányok között elválasztódás.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
5: A gyereknevelésről szeretnék egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is, és azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljutatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossze levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre ránézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött, teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ezt ne gondoljuk, hogy csak arra igaz. Ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy Krónika 3-ban van. Elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomi halál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited. Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem, és tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak, egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen, és akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni, ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyi atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy Hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki, ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, Nem. Két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a pán, tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne nézz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez, azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, a elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott. Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gők, függetlenedés. Isten pont ezt használja a Krisztusban megváltott embert. Nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és azt fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg, de föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem, ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatban. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban már gyerekeik vannak, már gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel, áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálunk el. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemzek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üt nagypapa lesz, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva. nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól! Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületik, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességei korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni. Égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét, és ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, de vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. Tehát általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni? Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem, hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú. A másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a fele másigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelésre. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csinálj. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már,

Fogok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, á, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken, ami kiemelkedő, ami pozitívabb, amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon, az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék. Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt.
akit azt

0: kirúgta, elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek. Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves, és olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton, aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép le. Van, aki pedig egyszerűen odaszánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt, a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő, a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől, a szellem által tud kifejlődni, mert vannak beléd ültetett ajándékok, vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok, és vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életében megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré, meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak, meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért, hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe, a jót úgy lássa jónak, ahogy Isten, a rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadóképes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvábban fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom Isten félelemre tanítani a félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, 7. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljak, azt csináljak, ezt ne csináljak, azt ne csináljak, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lássom mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren, meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, De amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később visszatudja vonni Istennek az útjába. Útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre én is. Járok házi csoportokba, hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjebben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba, már óvodáskorba. Ebbe a világba, óvodáskorba el kell kezdeni erről. Beszélni, mert már van úgy, hogy első-másodikos általános iskolában ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenbe tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek, egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen. Nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajukadjunk, a fegyelmezés. Intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye. Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok, az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja-e az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfán. És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas, nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele? Nem, mi a fenyőfán? Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, réttünk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozásmódjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12:5-6-ban. Csak fölolvasom. Elfelejtkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevezd meg az Úrnak fenyítését. Se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19:1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet, mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5:22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján. és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó, a fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával, híjából, híja miatt, hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10:17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13:18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generáció szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13:24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot, kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19:17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22:15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság, de a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod, a kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy vesszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el. Nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülők, példabeszédek 23-13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29-15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29-17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet. A házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus! Mennyi édesatyám! Kedves Szent Szellem! Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Elkezdtem az összejövetelünket. Izajás prófétától volt az a mondat. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, és hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Akár a bábdarab, akár a színdarab, azért mind-mind erről szól. Belegondoltatok-e abba, hogy 2000 éve, hogy názáreti Jézus megszületett, előtte már évszázadokkal korábban Isten a prófétákon keresztül ezt megjövendöltette és megprófétáltatta, hogy szűz fogan a méhében, fiút szül, Jézusnak fogják nevezni, szabadítónak. Aztán Izajás prófétán keresztül szólt azt is, hogy egy gyermek születik nekünk, és fiú adatik nekünk, és Isten az uralmat, a hatalmat ráteszi, ráhelyezi, és még azt is prófétán keresztül tudatta, amit utána Heródesnél ugye kiderült, hogy az írástudók azért tudták, sejtették, hogy hol kell megszületnie a megváltónak, a messiásnak, Betlehembe. És miután az angyal bejelentette a hírt a pásztoroknak, nem parancsolt, nem mondta meg nekik, hogy most menjetek el, keressétek meg, hanem nagyon érdekes, hogy mivel a pásztorok mindent eldobtak, és Betlehembe futottak, és siettek, vittek még egy kis bárányt is ott a bábműsor szerint, ugye azt gondolhatnánk, hogy az angyal rájuk parancsolt, hogy mit csináljanak. De nem, hanem Isten az angyalon keresztül csak tájékoztatta őket, hogy bementek, ha bementek Betlehembe, ott egy jászolba fogjátok megtalálni a szabadítót, a megváltót, a megígért messiást, akit elküldtem, akit ajándékul adtam, akit szabadítóul adtam az én népemnek. És elmondta ez az angyal, hogy mi lesz a jel, hogy hogyan fogják megtalálni. És Isten jól ismerte, nagyon jól ismerte az ő fiát emberi testben fogadó bizottság tagjait, a pásztorokat. Egyszerű emberek voltak, nem bonyolították túl a dolgot. Egyszerűen, amikor meghallották ezt a hírt, elég bölcsek voltak ahhoz, hogy minden különféle útmutatás vagy parancs nélkül elinduljanak és megkeressék azt a gyereket. És meg is találták. És ott van a másik oldal, jönnek ugye a Lukács evangélium második részébe, Máté evangélium második részébe vannak ezek a történetek leírva. Talán a Lukács evangélium második részéhez, hogyha oda megyünk, igen. Ugye pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. Az Úr angyala megjelent, körülragyogta őket az Úr dicsősége, nagy félelem vett előtt rajtuk. Az angyal ezt mondta, ne féljetek, mert hirdetek nektek egy nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És a jel ez lesz nektek, találtok egy kisgyereket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei sereg sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Most, ha a Mátéhoz kanyarodsz, ott pedig olvasunk néhány embert, akik messze földről érkeztek, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. És csak olvasok néhány mondatot ebből a részből is. Ismerős nagyon, mert úgy gondolom, hogy legtöbben hallottuk már, ha máskor nem, akkor karácsonykor vagy olvastuk ezeket a mondatokat. hol van a zsidó királya, aki most született? Elmentek Jeruzsálembe és érdeklődtek. És amikor ez Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. És ez Mikéás volt, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokba hívotta a bölcseket, és pontosan megkérdezte tőlük a csillag föltűnésének idejét, ami oda vezette őket. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyerekről, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és a csillag, amit láttak föltűnésekor, előttük ment, egészen addig, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött, a hely fölött, ahol a gyermek volt. Ennyi. Három bölcsről beszélünk, aki eljött messzi útról, eljött a katonákkal, kísérőkkel, és egy csomó vagyont hoztak, kincseket hoztak, nem üres kézzel jöttek. Amikor beléptek, beérkeztek, megérkeztek Jeruzsálembe, akkor elkezdtek kérdezősködni, hogy hát hol? Hol van, hol született meg ez a új király? Hol született meg ez a nagy király? És gondolták, hogy ez a hír, ez az egész városba ismert, és mindenki erről beszél, és könnyen meg fogják tudni találni. De ehelyett úgy tűnt, hogy senki más nem tudott a városban erről a dologról. És akkor elmentek, ugye hírulatták a királynak, Heródesnek. Az Heródesről azért tudni kell, hogy azért néhány fiát megölette, és a feleségét is megölette azért, hogy ne veszélyeztessék a trónját. Ő egy hatalommán ember volt, idumeai, tehát Edom északi részéről származott, tehát gyakorlatilag közel ahhoz a területhez, onnan származott. De egy nagyon érdekes, hogy csodálkozunk, hogy bementek Jeruzsálembe, de senki nem tudott semmit erről. Akkor a király összehívatta a írástudókat, a főpapokat, és megkérdezték, és ők elmondták, hogy hát Mikéás próféta azt írta, hogy Betlehembe kell megszületnie, és Betlehembe fog megszületni ez a nagy király, a megmentő, a szabadító. És hát nagyon érdekes, ha megnézed a térképet, 5 mérföldre van Jeruzsálemtől Betlehem. Az akárhogyan is számolod, az maximum 8 kilométer. Az, ha ott van most az okos telefonod, vagy okos karkötőd, az 10 000 lépés körülbelül. Tehát az gyalog is simán meg lehet tenni. Nem egy olyan nagy dolog. Azt olvasom, hogy ezek a pásztorok, akik ott meghallották, nem mondta nekik az angyal, hogy menjetek el és keressétek meg. De egyből ott hagytak mindent, ott hagyták a juhokat, nyájokat, és elmentek és megkeresték. Ezek az írástudók, a főpapok, ott volt Heródes, a főemberei, ott voltak azok a személyek, akik hát mennyit olvasták, mennyit tanulmányozták, már gondoltok bele, évek és évtizedek óta a szent írásokat, hogy eljön majd a szabadító, eljön a megváltó, és amikor jött 3 ember messziről, hogy egy csillag vezetett el bennünket, és ebből nekünk Isten azt mondta, hogy most született meg, és megszületett a megváltó. El tudjátok képzelni, hogy ezek közül egyetlen egy se ment el Betlehembe. Egy se. Nem olvasom, hogy akár Heródes, vagy küldött volna egy embert is a sajátjai közül. Egy főembert, egy főpapot, vagy egy írástudót. Nem olvasom ezt. És ez nekem egy úgy a szívembe jött, hogy miért nem ment el egy se? Miért nem érdekelte egyiket sem? Nem vágytok. Nem keresték, nem óhajtottak, hogy megtudni ezt az egészet. És hát gondolj bele, itt van keresztény Európa, keresztény Magyarország, úgymond. Minket érdekel a forrás. Érdekel a gyökér. Vagy pedig csak a kulturális 2000 éves maradvány, ami éppen most látható. Ami betölti a polcokat, a reklámokat, a média csatornákat. És érdekele igazából ennek az egésznek a gyökere? Hogy honnan van, miért van? És aki kigondolta, aki ennek az egésznek a szerzője, azt akarom-e megismerni? Akarok-e többet tudni róla? Valahogy azokat a pásztorokat az egész érdekelte, és úgy voltak, ezt azért végére akarnak járni. És olyan sok mindent kerestünk, gondoljatok bele az elmúlt időszakban. Az elmúlt hetekben, hónapokban. Ugye kerestük a leározásokat, az akciós dolgokat, az ársopkás benzint, volt úgy, hogy mentünk az egyik benzinkúttal a másikra, hogy még jusson, vagy gázolaj, vagy ez, és kerestük, hogy hol lehet még venni, kerestük a megfelelő ajándékokat, a jobb munkahelyet, kerestünk nagyon sok minden, megfelelő óvodát, iskolát a gyereknek, és van, aki feleséget, férjet keresett, orvos, megfelelő ellátást a szeretteinknek, nem tudom. A kérdés az, hogy mi van a én szívemben? Mi van a te szívedben? Hogy vajon vágyok-e megismerni, vágyom-e megtudni, megismerni azt, aki ezt az egészet kigondolta, eltervezte, aki miatt egyáltalán van karácsony? Éhség, vágy, valami többre ott belül, valami olyasmire, amit nem tudsz megvenni a boltba, amit nem tudsz megfőzni, odaadni a másik elé, valami olyasmit, ami a kapcsolatokban van benne. Jézus, emlékeztek, a hegyi beszédbe azt mondta, hogy boldog ember az, aki éhezi és szomjazza az igazságot, mert Isten azt megelégíti. Vagy amivel kezdi, hogy boldog ember a szellemileg szegény. Tehát aki ugye a bensejében tisztában van, hogy bármi az enyém lehet, de az semmi ahhoz képest, ami a szívembe ott van egy vágy, amire a lelkem, az egész lényem vágyik, azt nem tudja betölteni semmi. Semmi, ami embertől van, amit ember ad, tudja enyhíteni, tud jó dolgokat adni, tud örömöt szerezni, tud szeretetet adni, vigasztalást adni, de úgy betölteni teljes lényemet, valami olyasmi tudja csak, ami a teremtőtől, az örökkivalótól, a mindenhatótól, a láthatatlantól, az e világon túl levőtől származik, ami Istentől származik. Itt három csoportot is láthatunk, amiről beszéltünk, és hát ott vannak ezek a bölcsek, vagy asztrológusok.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.